zene rádiója. Nem hagy egyedül. Nem hagy egyedül. Ez a Best FM.

Köszöntjük Eufrozina nevű kedves hallgatóinkat! Az Eufrozina női név a görög mitológiában a három grácia egyikének a neve. Jelentése vidám, vidámság. Az Eufrozina magyarosodott formája Fruzsina. A név egyik legismertebb tulajdonosa Eufrozina magyar királyné, kievi hercegnő, második Géza felesége, de számunkra a legfontosabb ön, kedves Eufrozina, aki most a rádiót hallgatja.

0: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli.
1: Ragazzi!

0: 90 szeretetével itt a Best FM.
1: Arkivi gyerekeket láttak vendégül Debrecenben, fókuszban a Merák elleni küzdelem. Jó szerepelt Hajdúszoboszló a településindexben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Arkivi gyerekeket látott vendégül Debrecen a két város között létrejött testvérvárosi megállapodás első lépéseként, számolt be róla a dehír.hu. A fiatalok több programon is részt vettek a Cívisvárosban, ahol betekintést kaphattak Debrecen életébe is megismerhették a város nevezetességeit. A testvérvárosi kapcsolat kialakításáról nemrég született megállapodás Debrecen és az ukrán város között. A mostani látogatás pedig ennek egyik első konkrét programja volt. Mint fogalmaztak, a testvérvárosi szerződés alapján a két város többek között előmozdítja a gazdaság és a kereskedelem, a tudomány és technológia, az oktatás, valamint a kultúra, a turizmus és a sportterületeken folytatott cserekapcsolatokat és együttműködést. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulása a fővárosba. Október a Merák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon. Mondta a rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke.
2: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merák ügyében a önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
1: Hajdúszoboszló a 15 ezer fő feletti magyar városok között a 15. helyen szerepel az Egyensúly Intézet 2026-os településindexében. Az elemzés több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 indikátor alapján vizsgálta 3154 magyar település és 23 budapesti kerület gazdasági, társadalmi és infrastrukturális fejlettségét. A város 2014 óta 11,2 indexponttal fejlődött. Az intézet Hajdúszoboszlót Hajdú-Bihar megye hajtótelepüléseként azonosította, vagyis olyan gyorsan fejlődő településként, amely gazdasági súlya és térségi szerepe révén a megye eredményeire is hatással lehet, írt a bejegyzésében Ceglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Elszórtan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.
3: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
3: But who?
4: The girl next door, you know?
3: Nah,
4: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli.

0: Paulina dalát hallották, ez volt az Aranyapám. Nekem erről hirtelen egy másik ilyen hasonló dalocska jutott az eszembe, annak nem az volt a szíve, hogy aranyapám, hanem az, hogy...
1: Kisapám, gyere mondd, mi a baj, kisapám.
0: Bocsánatot kérek mindenkitől a reggeli ébredés pillanataiban, de hát ha megnézzük, hogy mondjuk Maiana Rosszalló Kisapám című opuszát, vagy Paulina Aranyapám című dalát nézték meg többen videóklip formájában a YouTube-on, akkor döbbenetes. A kisapámra 9 millió, több mint 9 milliószor voltak kíváncsiak. No comment. $9.2 million. Varga Irén, ugye, aki feltűnt újból az egyik elmúlt hétvégén az egyik tehetségkutató műsorban. Hát jó, engedjük el. Nézzük az elejé kedvenceket. Indul egy kis reggeli edzés Dua Lipával. Ez lesz a training season, aztán péntek reggel, ez jó nekem.
2: Jó, de jó nekem.
0: Szerintem önnek is, nyakunkon a hétvége.
2: Azt, hogy jó.
0: Jön a citrom szürete. Ez egy születésnapos zenész. A 90-es évek egyik ismert német formációja volt. A slágerlistás dal a Lemon Tree, a Fool's Garden. Angolul énekeltek, és jönnek is majd a péntek reggelben, ahol 3 perccel 6 óra után indul a reggel.
3: Fókuszban a közlekedés, nagyobb szigor és új módszerek, Black Friday. Megkezdődtek az ellenőrzések, már tartanak a káposztásnapok Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Szigorúbban ellenőrzik a közlekedési szabályok betartását Debrecen útjain, és új módszereket is bevezethetnek a szabálytalankodó kiszűrésére. Számolt be róla a dehir.hu. A város közgyűlésének ülésén szó esett a közlekedés biztonság helyzetéről és az ellenőrzések tapasztalatairól is. A rendőrség a jövőben nagyobb figyelmet fordítana többek között a gyorshajtásra és az egyéb veszélyes közlekedési szabálysértésekre. A cél a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának javítása Debrecenben, fogalmazott a portál. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta a rádiunknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, 100%-os leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
3: Elkezdődtek a hatházi káposztásnapok Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A kétnapos esemény középpontjában a káposztás ételek állnak, a program egyik kiemelt része pedig a szombati főzőverseny lesz, amelyen a helyszínen elkészített ételeket és a főzőhelyek kialakítását is értékeli a zsűri. A rendezvényen zenei fellépőkkel is készülnek, a programokat koncertek, sportbemutatók, gyermekprogramok és gasztronómiai események egészítik ki, a rendezvényre pedig ingyenes a belépés, fogalmazott a portál.
0: Na megnézzük már is Danival, hogy milyen lesz az előttünk álló hétvége időjárása. Azaz, hogy a szabadtéri rendezvények esetében mire kell számolnunk. Én úgy látom, hogy jön némi melegedés, és ez örvendetes, úgyhogy csodás őszi hétvége előtt állunk. Ez a kérdés.
3: Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: Danikám, már sok újdonságot nem mondtál, így ránézve az előttünk álló napokra, ma 18-19, tehát ugyanúgy, ahogy tegnap, 10 fokkal kezdjük egyébként, holnap már 21, vasárnap 22, és a jövő hétre visszatérnek a 20 fok feletti hőmérsékleti értékek, úgyhogy lassú, de biztos melegedés kezdődik, akár 24 fokos csúcsokkal majd a jövő héten. Ez a Best FM, végre pénteken köszönt mindenkit a 104,6 MHz-en, 6 perccel múlt el 6 óra. Én Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Jó nekem, itt a Best FM-en, mégpedig a...
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Na ettől, a mondattól lett csak igazából jó nekünk itt a Best FM-en. Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Hát még nem, de ma azért minden esélyünk megvan rá későbbiek folyamán. Felhős, itt-ott napsütéses péntekünk lesz. Egyelőre még 20 fok alatti csúcsértékekkel. Reggelünk is ugyanolyan, mint tegnap, 10 fok körüli, 11 fok lehet nagyjából Debrecen belvárosában. És igen, melegedés kezdődik a hétvégén, amelynek következtében, amíg pénteken csak 19, vasárnap már akár 24 fok is lehet. A jövő héten mindenképpen számíthatunk 20 fok feletti értékekre szinte végig. Igen, 23-24, ezt írja az időkép.hu, és általában beszokott nekik jönni az előrejelzés. Pénteken az eufrozinák és a kendék ünnepelnek névnapot. Tudti, hogy nem lesz nagy sorban állás. A névnapi ajándékért ilyenkor azért hatványozódik az esélye azoknak, akik évfordulót ünnepelnek, mert tudják, hogy a névnaposok egy kalapba kerülnek a házasság évfordulósokkal. Nevezni még most is lehet őket, bestfmdebrecen.hu. És a születésnaposokat is, akik közül néhány hírességet majd megemlítek hamarosan a reggel első órájában. Szürke a reggelünk, borult az ég Debrecen felett, a közvilágítást már kikapcsolták, úgyhogy ezért nagyon figyeljenek ebben a szürke időben. Jó kis esőnk volt tegnap este, úgy néz ki, hogy mára nem valószínű, hogy érkezik újabb csapadék, legalábbis nagyobb mennyiségben nem. Viszont tényleg örülhetünk majd együtt a Best FM-en, a napsütésnek is, és a kiváló zenei kínálatnak. Most például egy egészen ritkán forgó dal a 90-es évekből, talán még emlékeznek rá. Robert Miles nem csak a Children című dalát vitte hát a slágerlisták élére, hanem volt egy másik nagy kedvencünk is tőle. Ez a One and One. Ez van, ez következik most Debrecen kedvenc rádiójában, 3 perccel, 4:15 után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a 104,6 MHz-en.

We're sorry. The number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again. Utána jártunk a debreceniek zene ízlésének. Itt az egyik aktuális kérdés.

0: Álmaimban megtalállak, Gerzson nem az álmaiban, hanem a valóságban találta meg a Trafiboxot, mégpedig aktív állapotában a Szabó Kálmánon. Gerzson, köszönjük a friss információt, mindjárt fél hét van, jönnek a best híre születésnaposok mára, szeptember 25-ére, úgyhogy el is indítok egy muzsikát, mégpedig gyermekkorom egyik kedvenc televíziós sorozatának az intróját. Kíváncsi vagyok, hogy ráismernek-e. Gerzson, van tipped? Közben mondom, hogy kik ünnepelnek, vagy kik ünnepelnének ma születésnapot. Például Csomós Mari színésznő, aki hát sajnos már nincs közöttünk, 83 éves lenne a mai napon. Csomós Mari! Még nem jött jó tipp. Egy amerikai város, két kiváló színész. Laci tudja, tudtam, hogy tudod. Na mondok még színészeket. 64 esztendős lett ma Rékasi Károly. Kiváló szinkron színész. A legtöbbet Tom Cruise-nak szokta kölcsönözni a hangját. Aztán ma ünnepli az 50. születésnapját nagy kedvencünk, Nagy Ervine. Aki pedig például Matthew McConaughey-nek. És megérkeztünk Michael Douglashez, aki való igaz a San Francisco utcáin című filmben tűnt fel, televíziós sorozatban, Carl Maldennel. És tényleg gyermekkorunk, hát kinek a gyermekkor, akinek nem, egyik kedvenc televíziós sorozata volt a magyar tévében is. Úgyhogy Laci, te nyertél. Egy gratulálok kijelentést tőlem. Na de Michael Douglas ma a 82. születésnapját ünnepli, és hát házas pári születésnap lesz, mert hogy 57 éves lett Katrina Zeta-Jones, Michael Douglas felesége, olyan filmekben láthattuk, mint a Brilliáns csapda, vagy éppen a Traffic. 75. születésnapját ünnepli ma, és akkor ide is van egy muzsikám.
1: Luke, én vagyok az apád.
0: Mark Hamill, azaz Luke Skywalker. 75 esztendős lett a mai napon. Ha lesz időm, 10 óráig majd még hozzá egy kis Star Wars hangulatot, hiszen sokan imádják a Star Wars szagát. Talán kevesebben a Superman sorozatot. Mark Hamill ma 75 éves, és egy évvel fiatalabb lenne, de sajnos már nincs rég közöttünk. 2004-ben hunyt el a Superman sztárja. Christopher Reeve, az eredeti Superman filmek főhőse volt. Az első mozis filmekben láthattuk őt, mint a szuperhős. 74 esztendős lenne ma. Súlyos beteg volt, ugye az élete utolsó éveit kerekesszékben töltötte el. 2004-ben hunyt el egyébként. 78 éves ma Pedro Almodóvár, spanyol rendező, olyan filmeket alkotott, mint a Mindent anyámról és az Eleven hús. És ma lett 23 esztendős Bella Ramsey, aki Ellie-t alakítja a Last of Us HBO sorozatban, és ugyancsak ott a Trónok harcában is látható, mint Lyanna Mormont. Ezt a karaktert kapta ma 23 esztendős Bella Ramsey. Két sportoló, Scottie Pippen, amerikai kosárlabdázó, 61 éves. Michael Jordan oldalán 6-szoros bajnok, az 1992-es olimpián ő is tagja volt az első és talán legerősebb Dream Teamnek. És akkor nem is kettő, hanem három sportoló, mert itthonról van kettő. Kabát Peti ma a 49. születésnapját ünnepli. 2010-ben és 11-ben volt a DVSC tagja. És ma lett 42 esztendős Varga Dániel vízilabdázó. Boldog születésnapot kívánunk neki is!
2: Köszöntjük Eufrozina nevű kedves hallgatóinkat! Az Eufrozina női név a görög mitológiában a három grácia egyikének a neve. Jelentése vidám, vidámság. Az Eufrozina magyarosodott formája Fruzsina. A név egyik legismertebb tulajdonosa Eufrozina magyar királyné, kievi hercegnő, második Géza felesége, de számunkra a legfontosabb ön kedves Eufrozina, aki most a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot a kendéknek!
3: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
2: Köszöntjük Kende nevű hallgatóinkat! A Kende Kazár magyar eredetű név, a régi magyar kündű személynévből származik, ami az ótörök méltóság névből való. Levédiában is etelközben az ős-magyar törzsszövetség fejét nevezték így, de köszöntünk most önnek szól, kedves Kende, aki a rádiót hallgatja!
0: És a születésnapi köszöntő szólhatna például neki is. De mivel a minap Jason Derulo születésnapján pont ezt a dalt játszottam le, és hát sajnos a Best FM rádió adatbázisában több nóta nincsen Sophia Reyes-től, legyen csak elég ez a rövid részlet. A ma 31 esztendős Mexikó énekesnőtől. De akikkel folytatjuk, 1995 nagy slágerének az előadói. A német Fools Garden együttes Thomas Mangold 51 esztendős lett, nem 61, mindegy, fiatalítsuk. A legnagyobb slágere pedig 95 novemberében jelent meg a német Fools Gardennek, ez a Lemon Tree, 4 perccel fél hét után.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, a korábbi kisebbségi komplexusát és aggályait egészséges önbizalom váltotta fel. Az önbecsülés birtokában egyre hatékonyabb és egyre jobban érzi magát. Bika, bizonytalankodása miatt félreértésekbe keveredhet, félreérthetik, sőt be is csaphatják, legyen szó egy szerződéskötésről, munkáról vagy szerelemről. Ikrek, ma egyfolytában azon keserek, hogy másoknak minden az ölébe hullik, önnek meg semmi sem sikerül, úgy érzi, hogy kétszeresen kell bizonyítania, ha el akar érni valamit. Rák, nem sok tennivaló akad a hét utolsó munkanapján, kicsit elkeseredetten szemléli a világ dolgait, úgy érzi, hogy minden egyre rosszabb, ám ebben téved. Oroszlán, ma a szokásosnál is jogkedélyű, fiatalabb emberekkel köt barátságot, akiknek friss az életszemlélete. Szűz, kételjei vannak egy fontos üggyel kapcsolatban, ezért egy megbízható ismerőséhez fordul. Csak akkor csikarjon ki változást a sorstól, ha már biztos az akaratában. Mérleg, aggódik, mert valaki beteg a családban, tegyen meg mindent, amit tud, és ne emészte magát folyton. Skorpió, a pénzügyeire vonatkozó fontos döntést hoz, a családja már nagyon várt erre, fontos, hogy mindig figyelembe vegye mások szempontjait is. Nyilas, ma este társaságban keres kikapcsolódást, jól teszi, mert egy munkával eltöltött nehéz nap végén szüksége van a lazításra. Vak, ha csökken a bevétele, akkor szorongani kezd, pánikba vagy depresszióba esik, ezek a negatív érzelmek nem segítik önt abban, hogy előrébb jusson. Vízöntő, szívesen teszi próbára szerencséjét a szerelemben, épp úgy, mint az üzleti életben, óriási energiát képes bevetni azért, hogy célját elérje. Alak, a kemény üzleti világban nagyon erős a konkurencia, ön azonban nem hagyja, hogy saját képességeibe vetett hitét megrendítsék.
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
4: Bízom benne, hogy a csillagok jóslatai mindenkinek csupa pozitív dolgot jósoltak. A vízöntőknek nincs szerencsém, a szerelemben nincs szerencsém. De hogy is, nem, hát hogy ne lenne? Szerencsém van, és szerencsém van hozzád is. Szerbusz, jó reggelt, mit láttál, mire hívnád fel a Best FM rádió hallgatóinak a figyelmét?
5: Ja, Attila vagyok, azt akarom mondani, a közúton 48-as, Debrecen Nagycsere Patelep után egy busz, volán busz van félreállva, és igencsak nehezíti a forgalmat. Elakadási jelző ki van téve, de közös az idő, figyeljenek a népek. Jó félig az úton van.
4: Megértettük, Attila, a 48-as számú főúton, Nagycsere, Fatelep környékén műszaki hibás volánbusz, Szabó Kálmán, aktív Trafibox, Best FM, Alice Cooper, jön a Poison 104,6 MHz-en, mindjárt 3/4 hét van.

Zária-dala. Ez volt a Four Moods, a dal, ami akár a nemzetközi porondon is megállná a helyét egy nemzetközi slágerlistán. Büszkék is vagyunk rá. Itt a Pest FM-en is örömmel forgatjuk, tehát a többit is, de ezt kifejezetten nagyon csipázzuk. Jó reggelt kívánunk! Szeptember 25-e, végre péntek, újabb hétvége. Köszöntünk mindenki Debrecen kedvenc rádiójában. Mindjárt egy születésnapos együttessel, azért nagyon kevés zenei formáció mondhatja el, hogy már 50 évesek, és ugyanúgy, hogy 1976-ban ezen a napon megalakultak, ugyanolyan változatlan felállásban koncerteznek, és hát akár új dalokat is készítenek. Mi meg új közlekedési információval szolgálunk, hát nem annyira új, mert már volt róla szó, de Betty, köszönjük a megerősítést. A szokásos Szabó Kálmán utca, éles a Trafibox.

Volt egy Attilától érkező információ is, ez meg egy műszaki hibás, Molán busszal kapcsolatos. A 48-as számú főúton Nagycsere Fatelep környékén vesztegelt, félig belógva az útra, és mivel igen szürke, ködös, párás a reggelünk, tipikus őszies is reggel ez a mai, ezért tényleg figyeljenek nagyon, hogyha arra járnak. 500-540 és 30-933-1046. Na, még nem a villámvoks jön, hanem a születésnapos együttes, akiket úgy hívnak a U2, és való igaz, 1976-ban Dublinban ezen a napon alakultak meg. A világ egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatású zenei formációjáról van szó. És milyen jó barátok együtt, Bono, The Edge, Adam Clayton és Larry Mullen, ugyanúgy, ahogy 50 évvel ezelőtt ezen a napon azt mondták, hogy kezdjük, srácok, ugyanúgy együtt vannak még mindig, úgyhogy happy birthday you too. Jön a beautiful day a péntek reggelben, 8 perccel 7 óra előtt. Szép reggel, Debrecene!

0: Avicii és Rita Ora Lonely Together Debrecen kedvenc rádiójában. Azt írja Gerzson, hogy Ebes felé azért elég rendesen köd van, körülbelül 200 méter a látótávolság, és ha Szoboszló felé haladunk, akkor az egyre inkább sűrűsödik, és igen, itt kinézve Debrecen belvárosában az ablakon, nekem is úgy tűnik, hogy azért valami száll lefelé. Ebben a ködben a végén még a fehér hollót sem lehet meglátni. Fehér holló. Nem is látni kell, hanem hallani. Hát csak az a kérdés, hogy a péntek reggeli villám Voxban hanyadikként az első ajánlatunk Horváth Tomival és Kováékkal a fehér holló. Betty már nem is vár a többiekre, pedig lesz két dalunk a 90-es évekből. Az egyik inkább a végéről. Ez a Liquido és a Narcotic. Norbi, azt nem mond már, hogy nem tetszik sem az egyik, sem a másik. Írja, hogy hármas. Norbikám, és ha a hármas mondjuk ez lenne, az jó lenne? Erikának és Edónak igen. Kinek még hadd nézzem? Jó, hogy jönnek be fel a szavazatok, de inkább egyesek meg kettesek. Katának a hármas. Na szóval akkor a hármas is a 90-es évek, de az inkább az eleje. 1993, Culture Beat, Mr. Vane. Összefoglaljam? Hát, ha valaképpen most kapcsolódott be. Fehér holló, Narcotic, Liquido és Culture Beat, Mr. Vane. 7 óra van.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirás, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirás étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
8: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet Debrecenben. Felszámolják az illegális szemétlerakót Balmazújvárosban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: A Best FM-en.
9: Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
10: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstárat támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
9: Ismét nőttek a lakásárak Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Megjegyezték, a Kelet-Magyarország ingatlan piacon eltérő folyamatok figyelhetők meg, a Cívisvárosban pedig a lakásárak változása más képet mutat, mint több környékbeli településen. Az ingatlan piaci adatok alapján ugyanakkor Debrecenben továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet, és egyre több az ilyen irányú befektetés, különösen az egyetemhez közeli városrészekben. A változásokat az ingatlanpiac alakulása és a helyi kínálat mellett az országos folyamatok is befolyásolják, fogalmaztak. Felszámolják a Malom utcai illegális szemétlerakót Balmazújvárosban, számolt be róla a Varga Marina a település polgármestere közösségi oldalán. A Városgazdálkodás az önkormányzat kérésére megkezdte a terület megtisztítását, a munkához pedig 3 egyenként 30 köbméteres konténert biztosítottak. A teljes mennyiségű hulladék elszállítására ez várhatóan nem lesz elegendő, mivel a legutóbbi takarítás óta ismét jelentős mennyiségű szemét halmozódott fel. A polgármester szerint a területre térfigyelő kamerákat helyeztek ki, a takarítás követően pedig a polgárőrség is fokozottan figyeli majd az érintett útszakaszokat.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
9: Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
0: Ma 18 a következő napokban, meg mondjuk a jövő héten akár 23-24 fok is lehet. Már a hétvégén kezd emelkedni a hőmérséklet, melegedés kezdődik. És amíg tegnap este volt jó kis zuhé, meg éjszaka is, ennek ma reggel láthatjuk a nyomait, úgyis, hogy száll lefelé a köd, ködös, párás, szürke a reggelünk. Napközben azért még a nap is kisüthet majd. Nos, kérem szépen, a 90-es évek és egy nagy hazai kedvenc versenyzett, ezzel még sok titkot nem árultam, mert hogy kettő darabdal is volt a 90-es évekből, dehogy!
12: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: De hogy végül a magyar dal nyert, vagy esetleg a 90-es évek valamelyik kedvence, a Liquido, a Narcotic-tól, vagy a Mr. Vera Culture Beat-től, na ez még most nem fog kiderülni, az viszont igen, hogy... Zsófi, te milyen kedves vagy? Azt írja, én az egyesre szavazom, mert Ági kolléganőmnek ez a kedvence, úgyhogy neki

0: 1993 nagy slágere a Best FM-en, ez volt a Culture Beat és a Mr. Vane.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Rögtön ugrunk a 90-es évek első feléből, annak a második felébe. 1998-ban volt kedvencünk a Liquido és a Narkotik. Ők végeztek ma a harmadik helyen. Na Zsófi, célba talált az üzenet, ugyanis írta a kollégina Ági, hogy Laci, kérlek, mondd már be Zsófinak, hogy köszönöm. Na hát, bezárult a kör. Nézte ki az ablakon? Érdemes, igazi őszies reggelünk van, ködös párás, Debrecenben még csak hagyjám. 4-es, Szoboszló felé, Ebesnél már sűrűsödik, és Szoboszlónál meg egészen sűrű a köd, úgyhogy csökkent a látótávolság a 4-es számú főúton. Legyenek nagyon-nagyon körültekintőek. A Szabó Kálmánon pedig aktív a Trafibox. Ma szeptember 25-e van Eufrozina és Kende nevű kedves hallgatóink névnapja. És hát a hónap utolsó pénteke, ami az Európai Diáksport napja. Judit, köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmünket. Tulajdonképpen az Európai Diáksport nap, ez egy magyar kezdeményezésből indult nemzetközi sportesemény, amelyet minden év szeptemberének utolsó péntekén rendeznek meg. És tudom Judittól, hogy a bárcis barátaink is csatlakoztak ehhez az európai méretű esemény sorozathoz, úgyhogy kedves európai diákok, itt Magyarországon boldog sporttal és egészséggel teli napot kíván nektek a kedvenc rádiótok. Jön a harmadik helyezett, a Liquido és a Narkotik, és hamarosan pedig, kérem, ne értsék félre a következő mondatomat, a névnapján nem, de a születésnapján igen, köszöntünk egy pejhes kukit, mondja még egyszer, pejhes kukit. Na vajon kinek lett ma születésnapja?

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nagy géphez nagy mosás kell. Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tisztaság nagyban.
3: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
4: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
6: Igen!
5: Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
7: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
8: Igen.
7: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
8: Óriási.
7: A Mika Pércsi út 73 per C-ben.
9: Így van, gyerek.
10: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
11: civisbeton.hu
10: A megbízható alap.
12: Egy fotó, egy emlék, egy különleges ajándék. Unikever, ahol minden személyessé válik. Minőségi fotónyomtatás, igazolványképkészítés, gravírozás, egyedi ajándékok. Unikever, Debrecen, Osankorzó.
13: A reklám után újra
14: Debrecen zenei kedvencei
13: megállás nélkül.
15: Hi, this is James Blunt.
16: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
17: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
18: Hey, I'm Mariah Carey.
13: Bárhol is vagy,
19: bárhol is vagy,
13: ott van veled
14: a Best FM.
13: A Best FM.

0: Follow the Flow a péntek reggelben, mindjárt 7:30 van. Jó reggel, Debrecen, közlekedési információk. Ott van még a 48-as számú főúton, Nagycserénél, a Fatelepnél az a műszaki hibás volánbusz, amelyik az előző órában még hát picit belógott az útra, ezért a ködös párás szürke időben nagyobb figyelmet követel a 48-as számú főúton közlekedőktől. Akik a 4-esen közlekednek, azok készüljenek trafipaxra, az előérkezett az info, mindjárt mondom kitől. Na, Zsolti írja, hogy a MOL kútnál, a 4-esen téglásnál trafipax van. Jó. Andikám, a szia az nekem kevés. Kérlek, folytasd. Nincs ott a busz. Oké, így már megvan. Tehát akkor továbbállta a műszakhibás busz. Jaj, de friss vagy. Köszönöm neked a figyelmedet. Szabó Kálmán, trafibox, aktív, úgyhogy jó utat és bírságmentes közlekedést kíván. Debrecen kedvenc rádiója.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Ha azt mondom, hogy DJ Jesse Jeff és The Fresh Prince, akkor sok minden és sok mindenki, legalább két ember az eszükbe juthat, a DJ Jesse Jeff és Fresh Prince, de hogy kinek van ma a születésnapja,

0: És hogy indult a zenei karrierje? Mint DJ Jesse Jeff és The Fresh Prince. A filmes karrierje pedig egy televíziós sorozattal, a hollywoodi történet. The Fresh Prince of Bel-Air. Ezt a részt vártam, ezt úgy szerettem. Igen, 58 esztendős lett ma. A függetlenség napja, a Randy Guru, a Men in Black és mondjuk a Bad Boys filmek sztárja, akinek azért voltak jelentős slágerei a 90-es években, például... Például... És természetesen ez is. De mivel nem a Men in Blackből, hanem a Bad Boys filmből jön az egyik pejhes kuki. De ezért ma ezzel a dallal és ezzel a filmrészlettel köszöntjük Will Smith-t.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Öregszünk, haver. Egy kis pejhes kuki randizni akar az egyetlen kicsi lányommal. Ki vagy te?
3: Csókolom, én Reggie vagyok.
2: Mit akarsz itt?
3: Meg önért jöttem.
2: Hány éves vagy?
3: 15 vagyok, uram.
2: 30-nak nézel ki, cula? Igazold magad.
3: Nincs nálam igazolvány.
2: Szóval nincs nálad. Falhoz megmotozlak. Játszod a kandúrt, macska Jancsi.
4: Ki ez az ajtóban?
2: Reggie! Randizni akar meg önnel.
5: A neved?
3: Reggie.
5: Mondta a csávó, hogy Reggie vagy. Meg önnel akarsz randizni?
3: Igen,
5: hány
3: uram.
5: Éves vagy?
3: 15.
5: 30-nak néznek, cula.
2: Ére figyelj, 10 óra, 1 perckor legyen itthon a lányom. Ha nem lesz itthon addigra, kocsiba pattanok. Fogtad, kuki?
6: Reggie, ne arra, hogy már itt is vagyunk. Remélem, nem érted rád meg a apukája.

0: Part-Time Lover. A Best FM-en Stevie Wonder dala a péntek reggelben. Olvasom Lilit, azt írja, hogy továbbra is nagy a köd a négyes számú főúton, de Hajdúszoboszló felé azért jól lehet haladni. Nem lehet ugyanezt elmondani a Homokkerti felüljáróról, Mikepércs irányában. A Kossuth utcai kereszteződésnél van a sor vége. Ó, már hogy a debreceni Kossuth utcai kereszteződésre gondolsz, Norbi? Igen. Ági megdöbbentő, vagy meghökkentő fotót küldött innen Debrecenből. Nem tudom, most így át tudom-e adni, vagy sem önöknek a rádió éter hullámain keresztül, de a Kincseshegy utcán, Lóháton autentikus felszerelésben belovagolt maga Rúzsa Sándor. Ez honnan került oda? Tényleg ott van Lóháton, betyárruhában Rúzsa Sándor. Köszöntjük őt is a West FM rádió hallgatói népes táborában, ahol egyébként mindjárt 3:48, úgyhogy jön is a reggel gondolata.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Mi a csoda? Hát egyszerűen az, hogy a szerelem örök, emberfeletti és titokzatos erejével megszünteti a magányt, eloszlatja a távolságot két ember között. Lebont mindenféle mesterséges választófalat, melyet társadalom, nevelés, vagyon, múlt, emlékek emeltek közénk. Mint aki életveszélyben körülnéz, és egy kezet keres, mely titkos szorítással üzeni, hogy van még részvét, van együttérzés, élnek még emberek.

Golden-t játszottuk önöknek a péntek reggelben, 10 perccel, 8 óra előtt. Jó reggel, Debrecen! Írja Anna Mari, hogy a diószegi úton is járt a lovas, és hagyott nyomot a bolt előtt. Mármint remélem a lova, és nem pedig maga Rúzsa Sándor, aki feltűnt a Kincseshegy utca diószegi út környékén. Hát ez nagyon jó. Látom a fotókat, ott lovagol egy betyár. A betyárvilágot írnunk, ez biztos. Közlekedési információ, Nándor írja, hogy lezárták aszfaltozás miatt a Szepesi útat, a Szováti út és a Szeméttelepi út között. Köszönjük, a négyesen trafipax van Téglásnál, Szoboszló felé elég nagy köd, a Szabó Kálmán utcai trafibox pedig aktív. Jöhet egy kis programajánlat mára és a hétvégére? Nézzük a

Csokonai Színházat. Ma lesz 3:30-tól színházbejárás a Csokonai Teátrumban, este 7 órától pedig a Bernarda Alba háza című dráma a Téri Árpád bérleteseknek. Aztán a hétvégén Turizmus világnapja, ehhez kapcsolódóan már ma is lesz program, mégpedig egy különleges alternatív városjárásra hívják Debrecen belvárosába az érdeklődőket a Turizmus világnapjához kapcsolódóan. Ma egyébként 6:30-kor lehet felfedezni Debrecen szépségeit és egy, akár egy másik arcát. Jó, a helyszín az a Debrecen belvárosa, ott találkozhatnak majd a sétálókkal, és kb. Másfél órás lesz a séta. És lesz ajánlatunk hétvégére a Vojtina Báb Színházban, ahol vasárnap bemutató előadás, a 100 holdas pagony meséi című előadás, illetve a 3 kívánság, mindezt tehát vasárnap a Vojtina Székházban. Jó szórakozást kíván Debrecen kedvenc rádiója, ahol egy 1995-ös slágerrel folytatjuk, Joan Osborne egyetlen igazi nagy slágerével. A péntek reggelben érkezik a One of Us.

0: Első kézből az utakról.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Ez a Best FM rádió.
3: Jó reggelt, a Ricsi vagyok. Itt Pallag után, ami van benzinkút, ott áll itt a fehér Audi, elég sunyi helye.
1: Pallag után a benzinkút környéken, négyes számú főúton trafipax. Köszönjük, Gyuri írja, hogy a négyesen a benzinkúttál, Apafánál ugyanaz, ugye? A hatház felől érkezőket mérik, de lesz hatházon is trafipax a másik szokott helyen. És azt írja Molly, hogy egy nagy testű kutya kóborol a négyes számú főúton, az autópálya felhajtónál, közvetlenül az autók mellett, úgyhogy kedves autósok, nagyon vigyázzatok, és figyeljetek, legyen baleset és bírságmentes a mai napotok.
0: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Balázs, Vót, Mána, Szabó, Kálmán, mondtam többször, de megismételjük. Egy újszülöttnek, na, tudjuk, hogy van ez.

0: Erik Sugarrót, ugye ő lesz az, aki ma ünnepel, és ő is ünnepel ma! Luke, az erő veled van! És a Best FM is, hiszen tudod, bárhol is vagy, ott van veled!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék falitöltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
6: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával várt operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
7: Szeptember 26-a 27-e. Driftover Fest, Kummadaras. Brutális drift csaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Drift Masters versenyző. Infók kummadarasdrift.hu.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
8: Arkivi gyerekeket láttak vendégül Debrecenben, fókuszban a merák elleni küzdelem. Jó szerepelt Hajdúszoboszló a település indexben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Arkivi gyerekeket látott vendégül Debrecen a két város között létrejött testvérvárosi megállapodás első lépéseként. Számolt be róla a dehír.hu. A fiatalok több programon is részt vettek a Civis városban, ahol betekintést kaphattak Debrecen életébe és megismerhették a város nevezetességeit. A testvérvárosi kapcsolat kialakításáról nemrég született megállapodás Debrecen és az ukrán város között. A mostani látogatás pedig ennek egyik első konkrét programja volt. Mint fogalmaztak, a testvérvárosi szerződés alapján a két város többek között előmozdítja a gazdaság és a kereskedelem, a tudomány és technológia, az oktatás, valamint a kultúra, a turizmus és a sport területeken folytatott cserekapcsolatokat és együttműködést. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulása a fővárosba. Október a merák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon. Mondta rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
9: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
8: Hajdúszoboszló a 15 ezer fő feletti magyar városok között a 15. helyen szerepel az Egyensúly Intézet 2026-os település indexében. Az elemzés több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 indikátor alapján vizsgálta 3154 magyar település és 23 budapesti kerület gazdasági, társadalmi és infrastrukturális fejlettségét. A város 2014 óta 11,2 indexponttal fejlődött. Az intézet Hajdúszoboszlót Hajdú-Bihar megye hajtótelepüléseként azonosította, vagyis olyan gyorsan fejlődő településként, amely gazdasági súlya és térségi szerepe révén a megye eredményeire is hatással lehet, írt a bejegyzésében Ceglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.
5: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu
8: Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdúbiharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Elszórtan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.

0: Sárdalát hallották, egy visszatérő album volt ez a 90-es években. Az volt a címe, mint ennek a dalnak, hogy Believe.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Készüljünk együtt a hétvégére, és informáljuk együtt a Best FM rádió hallgatóit, a lelkes hallgatóknak köszönhetően. Lezárták aszfaltozás miatt a Szepesi útat, a Szováti út és a Szeméttelep között. Van legalább 3 trafipaxunk, 1 trafibox ebből, Szabó Kálmán utca, és 2 a 4-esen, 1 Apafánál, és 1 pedig Téglásnál, a Benzinkút környékén. És igen, köd van, főképpen Szoboszló felé. Írta is az egyik hallgatónk, azt mondja Sándor, most megint kritikus vagyok, kapcsoljuk már fel a hátsó lámpát a 4-esen. Hát nem csak ott, bárhol, mert ugye látni és látszódni, ez fontos, fontos alapelve a közlekedésnek, a balesetek megelőzése fényében, úgyhogy igen, legyen fény elől és hátul is, a nappali menetfény néha kevés. És aztán itt van még Anna Mari, azt írja, hogy jó hír a városvezetésnek, hogy nem kell kínlódni a Vágóhíd utca több sávósításán, mert az autójuk alvázát, abroncsát, fenliét, stb. Nem féltő kollégák off-road pályának használják a parkolókat, és így haladnak a felüljáróig, sorokat alkotva, vagy éppen egymás mellett versenyszerűen. Amivel nem is lenne baj, ez az ő dolguk, ha aztán nem pofátlankodnának be a sort kiváló kollégák közé, brutál elassítva a haladást a jogosan közlekedők sorát illetően, vagy a helyes úton közlekedők sorát illetően. Volt, aki 3-4 autót beengedett, ő ráér, mi nem nagyon. Anna Mari, ezt minden reggel lehetne említeni, és nem tudom, hogy van-e valamilyen orvosság ez ellen. Nem tudom. De türelmet mindenkinek. Meg toleranciát, és megértést. Gondoljunk arra, kedves szervízúton közlekedők, hogyha ott állnánk bent, és mi is nagyon sietnénk a gyerekkel iskolába, óvodába, bölcsődébe, akkor az mennyire esne nekünk jól, hogy pontosan azok miatt nem tudunk haladni, akik a szervízúton rövidítenek. Boldog névnapot mindenkinek, főképpen ha euforizálnak hívják az illetőt.
3: Köszöntjük Eufrozina nevű kedves hallgatóinkat! Az Eufrozina női név a görög mitológiában a 3 grácia egyikének a neve. Jelentése vidám, vidámság. Az Eufrozina magyarosodott formája Fruzsina. A név egyik legismertebb tulajdonosa Eufrozina magyar királyné, kievi hercegnő, második Géza felesége, de számunkra a legfontosabb ön kedves Eufrozina, aki most a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot akkor is, ha Kendének hívják az illető Best FM rádió hallgatót.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
3: Köszöntjük Kende nevű hallgatóinkat! A Kende Kazár magyar eredetű név, a régi magyar Kündű személynévből származik, ami az ótörök méltóság névből való. Levédiában és Etelközben az ős magyar törzsszövetség fejét nevezték így, de köszöntünk most önnek szól, kedves Kende, aki a rádiót hallgatja.
0: Ez a speckó dal is önnek szól, kedves Kende és kedves Eufrozina, mégpedig 1987-ből, bár akkor írták meg a dalt Cukherónak és Paul Youngnak, 1991-ben készült el ez a változata, úgyhogy most érkezik a ma 71 esztendős Adelmo Forniciari, azaz Cukhero és a Szent.

0: távol.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatonya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatonya.hu oldalán.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
4: Reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
4: Bárhol

0: hagyjam.
1: Ez Debrecen és a Best FM, na meg a Purgatórium, semmi áthallás, jó? Imádjuk a mi városunkat, már most elhagyjuk, egy picit távolabbra megyünk, mondjuk azt, hogy egy messzi-messzi galaxisban. És tesszük ezt azért, mert ma van a születésnapja. A Star Wars univerzum egyik legjelentősebb karakterének 75 éves lett egyébként. Idén már a figura, akit úgy hívnak, hogy...
2: Hát egy kis ügyesi.
3: Halló!
2: Halló, jó.
3: Skywalker Lajos vagyok! Halló, Sinkértelep?
2: Ebtelep, igen.
3: Itt vagyok a Damjanics utcába. Itt szabadon mászkál egy nagy barna kutya, itt morog mindenkire. Maradjál már!
1: Skywalker Lajos, azaz Luke Skywalker, azaz Mark Hamill ünnepli ma a 75. születésnapját. Jöjjön minden idők egyik leggonoszabb filmes befejezése.
4: Mielőtt meghalsz, meg kell tudnod valamit, Lone Star.
5: Mit?
4: Én vagyok az apád, unoka öccsének, az unoka bátyjának a régi szobatársa.
5: Akkor milyen rokonságban vagyunk?
4: Az ég adta világon semmifélében, ezért lakolnod kell.
1: Nem pontosan így hangzott el, és az sem biztos, hogy így.
6: Az uralkodó már várt. Tudom, apám. Tehát elfogadtad az igazságot? Azt, hogy te voltál Anakin Skywalker, az apám? Ez a név már semmit sem jelent nekem.
1: Hát a legtöbben narrátoros verzióban találkoztatunk először a 80-as évek csodás filmjével. Hát a 70-es évek végén készült el azért az első rész, és hát valóban a leggonoszabb filmes lezárás az az ötödik részben volt, a Birodalom Visszavág című epizódban, amelynek a végén kiderült, hogy tulajdonképpen Skywalker Lajos apukája, a sötét lovag, azaz Darth Vader, és akkor képzeljétek el, kereken 3 évet kellett várnunk. 3 évet, hogy kiderüljön, ez valóság, vagy csak kamu.
7: Luke, te még magad sem tudod, mennyit érsz. Csak most kezded felfedezni az erődet. Élj velem, én majd megtanítlak mindenre. Ha mi ketten összefogunk, véget vethetünk ennek a pusztító háborúskodásnak, és rendet teremtünk a galaxisban.
8: Sohasem állok melléd!
7: Ha tudnád, milyen erő lakozik a sötét oldalon, Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal.
8: Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg.
7: Nem. Én vagyok az apám.
8: Nem. Nem. Ez hazugság.

Shawn Mendes slágere után 8 perccel 9 óra előtt egy igazi zenei ritkasággal, egy különleges feldolgozással csalogatjuk elő a napsugarait. Nincs sok esélyünk egyelőre, borult az ég Debrecen felett, összefüggő a felhőzet, napnak se híre, se hanva. Pára, köd, annál inkább van, úgyhogy vigyázzunk nagyon, főképpen a főutakon, a négyesen, Szoboszló környékéről elég sűrű ködöt jeleztek. Olyan ködöt, ami még jócskán lecsökkenti a látótávolságot. Na de akkor, a zenei csemege, illetve először is egy televíziós sorozat, sokan szeretik Magyarországon is, az NCIS-te. És ennek a sorozatnak volt aktív közreműködője, hanem hogy a haláláig, az a skót színész, aki nem csak hogy szeptemberben született, hanem még ebben a hónapban, pont ezen a napon, szeptember 25-én hagyott itt bennünket 3 évvel ezelőtt. David McCallumról beszélek, az NCIS orvosáról, és arról a színészről, aki hát a 80-as évek egyik mini sorozatának volt a főszereplője. Na, kinek ugrik be az emberrablók David McCallummal? 1933. szeptember 19-én született, és 90 éves korában ezen a napon jutott bennünket 3 évvel ezelőtt. A kiváló skót színész, úgyhogy csalogassuk most a napsugarait. Ez a Shine a Best

eredetiben Iván, a 80-as években a feldolgozás pedig Mallutól szólt, ez volt a fotonovella, és igen, fotonovella készül a négyesen több helyen is, Téglásnál, a benzinkútnál, és Apafánál is, hát fotonovella nélkül. Moving to the sun! Mert mi nap itt, na megadjuk a város ritmusát, a péntek reggelben is, ahol születésnaposokat is köszöntünk, és a következő órában a Best FM Rádió ma ünneplő hallgatói közül valaki tortát nyer, és valaki érkezik a Best FM Rádió kedvelt előadói közül. Ő! És bár csak köszönhetnénk a születésnapján azt a magyar színészt, aki egy ország kedvence volt, és 17 évvel ezelőtt hunyt el. Úgy hívjuk, hogy Ötvös Csöpi, vagy Sándor Mátyás.

0: garantáltan libabőrös pillanatok 9 és 10 óra között, mert ez a Best FM. Jó reggelt, Debrecen!
1: Fókuszban a közlekedés, nagyobb szigor és új módszerek, Black Friday. Megkezdődtek az ellenőrzések, már tartanak a káposztás napok Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Szigorúbban ellenőrzik a közlekedési szabályok betartását Debrecen útjain, és új módszereket is bevezethetnek a szabálytalankodó kiszűrésére. Számolt be róla a dehir.hu. A város közgyűlésének ülésén szó esett a közlekedés biztonság helyzetéről és az ellenőrzések tapasztalatairól is. A rendőrség a jövőben nagyobb figyelmet fordítana többek között a gyorshajtásra és az egyéb veszélyes közlekedési szabálysértésekre. A cél a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának javítása Debrecenben, fogalmazott a portál. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta a rádiunknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Elkezdődtek a hatházi káposztás napok Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A kétnapos esemény középpontjában a káposztás ételek állnak, a program egyik kiemelt része pedig a szombati főzőverseny lesz, amelyen a helyszínen elkészített ételeket és a főzőhelyek kialakítását is értékeli a zsűri. A rendezvényen zenei fellépőkkel is készülnek, a programokat koncertek, sportbemutatók, gyermekprogramok és gasztronómiai események egészítik ki, a rendezvényre pedig ingyenes a belépés, fogalmazott a portál. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra lesz fortan, de számíthatunk Hajdúbiarban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ja, bocs, Vince Rilla és Kiki!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: Debrecen kedvenc rádiójával, egy nagy hazai kedvenc még a 80-as évekből, a péntek reggelben, szeptember 25-én. Jó reggel, Debrecen! Ó, ha kinézünk az ablakon, mindjárt elmegy a kedvünk a hétvégétől, de ne! Isten őriz, hogy elmenjen, hiszen a kezdet csak ilyen bizonytalan, később még akár a nap is kisüthet, és örömmel jelenthetjük, hogy felmelegedés érkezik. Ugyan a mai napra még 20 fok alatti értékekkel készüljünk. Reggel is 10-12 fok van jelenleg, azért szombatra és vasárnapra, még inkább hétfőre, akár 24 fok is lehet, szépen lépkedünk felfele, holnap 21, vasárnap 22, és a jövő héten pedig a 24 fok körüli értékek sem lesznek a ritkák. Úgyhogy jön egy kis ráadás még az ősz szebbik arcából, és jön egy születésnapos, akit nem olyan régen, 3 évvel ezelőtt ismertünk meg, de ez alatt a 3 év alatt már legalább 4 nagy slágere van nálunk itt a Best FM-en. Az egyik a

másik, a Bad Dreams. Nagyon jellegzetes hangja van Jayton Colin Dimmesdale-nek, mert hogy az anyakönyvi neve pontosan ez volt, Jayton Colin Dimmesdale, közreműködött Townsend-dal David Guetta dalában. És még mindig nem mondtam ki a nevét, hogy ki ünnepli ma a 34. születésnapját. 3 évvel ezelőtt jelent meg az első nagy slágere, úgyhogy most ezzel köszöntjük itt a Best FM-en Teddy Swimsetet.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
3: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
2: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
5: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
6: Igen.
5: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
6: Óriási.
5: A Mikepércsi út 73/C-ben.
4: Így van, gyerek.
7: Bennünk B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bnvgroup.jobs.hu.
8: Reklám után újra.
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

0: Yeah! A rock rajongók nem panaszkodhatnak ebben az órában, ez már a második ilyen klasszik rock muzsika volt. A Guns N' Roses mellett az ebben az órában volt. Ebben, ugye? Hát persze, most egy kis AC/DC Debrecen kedvenc rádiójában, ahol lágyabb vizekre, csendesebb vizekre vezünk, és elcsendesedünk egy picikét arra a nagyszerű színészre emlékezve, aki idén már a 84. születésnapját ünnepelte volna májusban, de sajnos pont 17 év annak, hogy elhunyt egy ilyen szomorú őszi napon. A színész, aki hát elég komoly családból származott, a vendéglátásból, a vendéglátó családból, az édesanyját ugyanis Gundel Katalinnak hívták, a neves vendéglős Gundel Károly leánya volt. A fél testvére a legendás színművész Latinovics Zoltán, édes testvére pedig a Kossuth-díjas rockzenész Frenreis Károly. A nevet pedig apai dédanyja után vette fel, mégpedig Keleti Márton javaslatára, és így lett ő Bújtor Pista bácsi, azaz Bújtor István, a magyar Bud Spencer, aki robosztus alkatának és temperamentumának, valamint sárjának köszönhetően, hát nem csak, hogy szinkronizálta Bud Spencert a filmekben, egyébként 193 cm magas volt Bújtor István, hanem még elkészítette a magyar Bud Spencer filmeket is, úgyhogy figyelem, közúti ellenőrzés következik.
1: Nincs bekapcsolva a biztonsági köve. 300 forint.
2: Maga nem ide valósi rendőr, igaz?
1: Nem, Szombathelyre jöttünk át kisegíteni. 300 forint, vagy följelentem. A biztonsági övet mindenkor be kell kapcsolni. Maga alapvetően vétett a közlekedési szabályok ellen.
2: Vagy megbüntet, vagy letól. A kettő együtt nem megy.
3: Szevasztok, jó munka.
0: Szevasz, Csöpi bácsi. Ott fenn a mennyországban. Legyen csodás a napod, Sándor Mátyás.

megtartott szerelem a 90-es évekből. Császár Előd és Ördög Alexa, most meg egy egészen friss közlekedési információ. Most érkezett a Füredi út 59 számnál, útfelújítási munkálatok zajlanak, és feltehetően egy második világháborús robbanó testet találtak ennél a munkálatnál, úgyhogy a tűzszerészeti ellenőrzés megtörtént, és emiatt, mert ott vannak a szakemberek, a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszt lezárták. Jó, ez a rendőrség közleménye. A környező utcákban lehet kerülni, tehát a Dózsa-György és Böszörményi út közötti szakasz a Füredi úton teljes egészében lezárva, emiatt a második világháborús, feltehetőleg második világháborús robbanótest miatt, amit most az útfelújítás közben találtak meg. Na itt van Anita, úgyhogy mindjárt jövünk egy születésnapi tortával, de előtte egy születésnapos együttes. See the

0: Vitor, without you. Hát inkább veletek, és nem pedig nélkületek. Az milyen durva már, hogy a U2 együttes, az ír csapat Bonóval az élen kereken 50 esztendeje alakultak. 1976. szeptember 25-e, tehát ma van a születésnapjuk, és még mindig ugyanabban a felállásban tolják. Anita, már mi is elég régen együtt vagyunk, de azért nem 50 éve. Szevasz, jó napot neked!
1: Jó reggel! Lehet, hogy anya annak tűnik,
0: neked? De, ó, veled röpül az idő, Anita lelkem. Főképpen mindjárt vége a reggelnek, és jön a délelőtt egy elég komoly közlekedést is érintő hírrel. Hadd zárjuk még a torta előtt. Hát, ha sokan nem hallották, a Füredi úton ugye útfelújítási munkálatok, és ez alatt... Eközben találtak feltehetőleg egy második világháborús robbanótestet, úgyhogy a tűzszerészek már ott vannak, és a Dózsa-György út, Böszörményi út közötti szakasz, az elég hosszú szakasz, le is zárták a rendőrök. A környező utcákban lehet kerülni, hogy meddig tart ez a munka, ezt nem tudjuk, de szerintem majd te fogsz már beszámolni róla a délelőtti következő órában, hogy engedik a forgalmat, vagy sem. Na, szevasz még egyszer!
1: Na, jó reggelt! Hihetetlen, hogy Debrecenben mindig történik valami. Tényleg azt nem mondhatjuk, hogy egy unalmas város. És természetesen majd értesítjük a hallgatókat, hogy mi lett a vége. Hát csak jó lehet. Akár egy szülinaposnak is, hiszen egy torta lesz a nyereménye, lehet, hogy Kovács Szandra fog nyerni, nem tudjuk. Férje Peti, lánya Korina és fia Petike köszöntik itt Debrecenben. Nikolettet a testvére Edina nevezte be Nyiratonyban. Boldog 31-e drága Nikolett, üzeni a tesód, Hermeci Balázs is ünnepelve. A kedves kollégái Lajos, Anikó és Jancsika köszöntik itt Debrecenben. Kis Lili ma lett 2 éves. 5. szülinapját ünnepli ma Fóris Adrián, Rozi mama és Pisti papa köszöntik, ezt az igazi kicsi lányt, Tiba Csengét is nevezték a 6. szülinapján, egy igazi örökmozgót, Jávorszki Natasa szintén 5 éves, rengeteg fiatalunk van, Laci, Hudákné Bodborókát, családja, férje és gyermeke köszöntik, aki már a 2. kisbabáját várja, Baráz Magdolnát, a család főnökét, a lánya és unokája nevezték be. Borta Boglárka is ünnepel ma itt Debrecenben, köszöntik Bogit, aki már 20 évesen vállalkozó. Soltész Kálmánné Margó is szülinapos, akit egykori kolléganője, Kati Imréné Erika köszönt. Fóris Adrián is ünnepel ma, Dobrán Attila 17 lett, a család köszönti, ünnepel ma Barbie, Geri jó voltából az Életvidám kollégájának szeretne egy tortát, Vitkovics Istvánt a család nevezte, Dombi Anettet a barátnője, Szabóni Tarnóci Zsófia is ünnepel, Száz Dórit sem hagyjuk ki, aki ma lett 2 éves, és Sándor Liza és Sándor Olivia pedig egy édes kis ikerpár, anyapa és Danika köszöntik első születésnapjuk alkalmából.
0: Rekordszámú nevezésnek tűnik, gondolom hagytál még a kívánság műsorai születésnaposokat. Van 2 nyereményünk, úgyhogy 2 is nyernek. Nem csak torta, hanem a következő nagy templomi művészeti estre. Szeptember 30-án este 6 órakor lesz a nagy templomban. Hámori Ildikó és Hegyi Barbara, valamint Tollár Mónika estje. Oda is nyer valaki egy páros belépőt. Tudod mit, Anita? Kezdjük vele, jó? Kié lesz a páros belépő?
1: Azért az ifjú hölgyé, akit lányai, édesanyja és férje köszönt, vagyis Lukács Gabrielláé.
0: Gratulálunk, hamarosan jelentkezünk a jegyek átvételével kapcsolatban, most pedig akkor odaadjuk a tortát, a kis angyal ajándékát.
2: Igen, tessék, Nagy Zsuzsanna.
3: Zsuzsikám, tudom, hogy lehetetlenre vállalkozom, de azért megpróbálhatnám.
2: Igen.
3: Szebbé tudnám tenni még a nagyon durva kezdet ellenére is a mai napodat?
2: Hát egy picit igen, mert nagyon rosszul indult a napom.
3: Hát mi történt, Zsuzska? Úgy hallgattad a kedvenc rádiódat, hogy belefeledkeztél abba, hogy éppen autóban ülsz és vezetsz?
2: Hát igen, valahogy így történt, mert nem az, hogy belefeledkeztem, én csak kiszerettem volna tolatni, de nem láttam a fától, hogy jön mögöttem egy autó és belementem.
3: Nem láttad a fától az erdőt, meg azt az autót, a kutyafáját neki. De azért rendőri helyszínen is nem kellett, gondolom.
2: Nem kellett, elismertem természetesen a kárt, és így nem kellett semmi.
3: Ha kellett volna, meg ha nagyobb lett volna a gond, de szerencsére nem lett, nagy a baj, akkor biztos beszéltünk volna róla mi is reggel, és akkor nem csak így szerepeltél volna a műsorban, ahogy most, hanem úgy is, hogy általában a balesetet szenvedett felek szoktak.
2: Megnyertem a tortát.
3: Hát figyelj, próbálunk szebb születésnapot csinálni neked azért a kezdet ellenére is. Gondolom megvan annak az autósnak a kontaktja, akibe beletolattál ma reggel. Esetleg egy szelettortát abból a kis angyaltortából, amit vanília torta, ropogós csoki és sós karamell, és amit megnyertél a kedvenc rádiótól, adnál neki?
2: Biztos, hogy igen, megkeresem vele.
3: A kék sárga mellett kapjon még egy szelet tortát is. Szervus Zsuzsi, Fazekas Laci vagyok, ez a...
2: Szia, Best FM.
3: Legyen azért vidám a napod, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm. Hát most egy kicsit más sikerült vidámabbá tenni. Nagyon kedvesek vagytok.
0: Ezek vagyunk mi, nagyon kedvesek. Kicsit beleértem magam, bár én kerékpárral indulok mindjárt a hétvégét megkezdeni. Ugyanezt javasolom önöknek is. Nem lesz ilyen vacak időnk, mint ami ma reggel. Később majd a nap is kisütet, és a hétvégén meg a jövő hét elején, mert jönnek a 20-ok feletti értékek. Jöhet egy pizza? A reggel informátora Komódi László barátunk lett. Akit így nem, de úgy, hogy Gerzson sokszor hallanak szerepelni. Úgyhogy... durván megérdemelte csak a ma reggeli aktivitásodnak köszönhetően is, kedves Gerzson, a melans pizzáját. Jó étvágyat hozzá!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Akkor ugorjunk együtt fejest a hétvégébe. A

0: és egy kis hazai retro. Megbántottak, most már nem. Befér, ugye a Best FM Rádió? Amúgy is színes zenei kínálatában hallották a Dózsa György és a Böszörményi közötti szakaszt lezárták a Füredi úton. Ott dolgoznak a tűzszerészek. Hívják Anitát, vagy írjanak neki 500-540 és 39-33-104-6, ha változott a helyzet. Szép hétvégét kívánok mindenkinek!
1: Továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet Debrecenben. Felszámolják az illegális szemétlerakót Balmazújvárosban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégig a Magyar Állam Kincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: Ismét nőttek a lakásárak Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Megjegyezték, a Kelet-Magyarország ingatlanpiacon eltérő folyamatok figyelhetők meg, a Cívisvárosban pedig a lakásárak változása másképet mutat, mint több környékbeli településen. Az ingatlanpiaci adatok alapján ugyanakkor Debrecenben továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet, és egyre több az ilyen irányú befektetés, különösen az egyetemhez közeli városrészekben. A változásokat az ingatlanpiac alakulása és a helyi kínálat mellett az országos folyamatok is befolyásolják, fogalmaztak. Felszámolják a Malom utcai illegális szemétlerakót Balmazújvárosban, számolt be róla a Varga Marina a település polgármestere közösségi oldalán. A város gazdálkodás az önkormányzat kérésére megkezdte a terület megtisztítását, a munkához pedig 3 egyenként 30 köbméteres konténert biztosítottak. A teljes mennyiségű hulladék elszállítására ez várhatóan nem lesz elegendő, mivel a legutóbbi takarítás óta ismét jelentős mennyiségű szemét halmozódott fel. A polgármester szerint a területre térfigyelő kamerákat helyeztek ki, a takarítás követően pedig a polgárőrség is fokozottan figyeli majd az érintett útszakaszokat. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
4: Velünk repül a munkaidő!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával várt operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
5: civisbeton.hu
4: A megbízható alap.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up? This is BB Rexa.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
12: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
12: Ott van veled.
14: A Best FM.
12: A Best FM.

Debrecen zenei kedvencei között Tiesto és a Dombisáj. Itt a Best FM-en a péntek délelőttben. Hello Debrecen, 10:30 lesz, 5 perc múlva a mikrofonnál. Szabó Anita köszönti önöket. A Füredi út le van zárva, ez egy egészen friss hír, a Böszörményi úttól a Dózsa-György utcáig teljes szélességében, úgyhogy felejtsék el most ezt az útszakaszt. Az előző órában jelezték, hogy egy világháborús bombatestet találtak, emiatt pedig le kell zárni ott a forgalmat, úgyhogy a Füredi út ezen szakaszát egyelőre felejtsék el, kedves autóval közlekedők. Amit viszont ne felejtsenek el, útinformációt küldeni nekünk, bármit is tapasztalnak az utakon, a forró drót 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. A Hip Hop Boys zenél már, és itt a Best FM-en jön a Megbántottak, rádiózunk együtt, itt a

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, a korábbi kisebbségi komplexusát és aggályait egészséges önbizalom váltotta fel. Az önbecsülés birtokában egyre hatékonyabb és egyre jobban érzi magát. Bika, bizonytalankodása miatt félreértésekbe keveredhet, félreérthetik, sőt be is csaphatják, legyen szó egy szerződéskötésről, munkáról vagy szerelemről. Ikrek, ma egyfolytában azon keserek, hogy másoknak minden az ölébe hullik, önnek meg semmi sem sikerül, úgy érzi, hogy kétszeresen kell bizonyítania, ha el akar érni valamit. Rák, nem sok tennivaló akad a hét utolsó munkanapján, kicsit elkeseredetten szemléli a világ dolgait, úgy érzi, hogy minden egyre rosszabb, ám ebben téved. Oroszlán, ma a szokásosnál is jobb kedélyű, fiatalabb emberekkel köt barátságot, akiknek friss az életszemlélete. Szűz, kételjei vannak egy fontos üggyel kapcsolatban, ezért egy megbízható ismerőséhez fordul. Csak akkor csikarjon ki változást a sorstól, ha már biztos az akaratában. Mérleg, aggódik, mert valaki beteg a családban, tegyen meg mindent, amit tud, és ne emészte magát folyton. Skorpió, a pénzügyeire vonatkozó fontos döntést hoz, a családja már nagyon várt erre, fontos, hogy mindig figyelembe vegye mások szempontjait is. Nyilas, ma este társaságban keres kikapcsolódást, jól teszi, mert egy munkával eltöltött nehéz nap végén szüksége van a lazításra. Vak, ha csökken a bevétele, akkor szorongani kezd, pánikba vagy depresszióba esik, ezek a negatív érzelmek nem segítik önt abban, hogy előrébb jusson. Vízöntő, szívesen teszi próbára szerencséjét a szerelemben, épp úgy, mint az üzleti életben. Óriási energiát képes bevetni azért, hogy célját elérje. Halak, a kemény üzleti világban nagyon erős a konkurencia, ön azonban nem hagyja, hogy saját képességeibe vetett hitét megrendítsék.
1: A legfrissebbek az utakról.
4: Ja, Ádám vagyok. A Bem téren a Malompark irányába két autó összecsúszott. Össze mentek, elég rendesen mellógott az eleje az autónak. Most történt, még nincs torlódás, de hát ugye a Füredi meg le van zárva, szóval biztos, hogy lett torlódás.
5: És ez hol történt? A kereszteződésben, azt mondod?
4: Bem téren a kereszteződéstől egy pár méterre. A Hallás Centrumnál, ott a felső sávban állnak.
5: Oké, köszönjük szépen, szia!
4: Hát.

Debrecen zenei kedvenceimmel lesz friss útinfók érkeznek itt a Best FM-en a Best délelőttben. A Füredi út 59 számnál útfelújítási munkálatok során feltehetően egy második világháborús robbanótestet találtak, a tűzszerészeti munkálatok idejére pedig a Dózsa-György és a Böszörmény út közötti szakasz lezárták. Erre hívta fel a figyelmet a Hajdú-Bihar-Vár megyei rendőrfőkapitányság és kéri a lakosság türelmét, illetve együttműködését, kerülni pedig a környező utcákban lehet. Van itt még más is, ugyanis nemrég telefonált egy kedves hallgató, hogy a BEM téren a Malompark irányába egy utoléréses koccanás is történt. Ez is feltartja majd a forgalmat, illetve üzenetet kaptunk, hogy a Szepesi út a Szováti út felől le van zárva. Ezt László írta nekünk, úgyhogy van mire figyelni a péntek délelőttben, legyenek óvatosak, körültekintőek és türelmesek. Én pedig játszom ehhez Debrecen zenei kedvenceit, a Névnaposok is sorra kerülnek hamarosan. Real McCoy pedig a 90-es évekből érkeznek, a Come and Get Your Love szól. Itt a Best FM-en. Come and get your love.

0: Köszöntjük Kende nevű hallgatóinkat! A Kende Kazár magyar eredetű név, a régi magyar kündű személynévből származik, ami az ótörök méltóság névből való. Levédiában is etelközben az ős magyar törzsszövetség fejét nevezték így, de köszöntünk most önnek szól, kedves Kende, aki a rádiót hallgatja!
1: Szeptember 25-én köszöntjük a kendéket, és vannak még névnaposaink, például az eufronziák, a solymok, a solymárok, ők mind-mind ünnepelnek, illetve házassági évfordulós párok is, akiket szintén neveztek a bestfm.debrecen.hu oldalon, és egy 19 éves fiatalembert is, akivel megesett az a szerencse a mai napon, hogy ő mehet el a melansba másodmagával. Én pedig már is próbálom csörgetni, no nem őt, hanem az édesanyját, mert hogy kendét már próbáltam, de egyelőre nem értem el.
2: Halló!
1: Halló, Best FM Rádió, Ágotát keresem.
2: Jó napot kívánok, a Tanabokar Ágata vagyok.
1: Szia Ágata, én Szabó Anita, szerintem tegeződjünk nyugodtan.
2: Igen, oké.
1: A nagyfiadat nevezted be?
2: Igen.

0: hogy hívtam, és azt mondja, hogy, hogy nem elérhető. Úgyhogy nem tudtam vele beszélni.
1: Itt van mellettem, a velem szemben.
2: Halló, két vége van Kendének.
1: Kende?
3: Igen?
1: A Best FM-től köszöntenek téged. Ja. Te nyerted meg a névnapi ajándékot.
0: Méghozzá, kedves Kende, a melancs cukrászda jó voltából egy két főre szóló süti meghívást.
2: Wow!
3: Aha.
0: Na ki lesz a szerencsés, akit magaddal viszel?
3: Hát most anyukám van velem, szóval valószínűleg velem.
0: Ó, na legjobb választás volt anyával. Gratulálunk neked szeretettel, Kende, sok sikert a sulihoz.
3: Köszönöm szépen.
0: A melancsba pedig várnak benneteket, és legyen csodás napod.
3: Köszönöm szépen még.

0: változatosan.
1: A Best FM-en.
0: Munka közben is.
2: Arkivi gyerekeket láttak vendégül Debrecenben, fókuszban a Merák elleni küzdelem. Jó szerepelt Hajdúszoboszló a településindexben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Arkivi gyerekeket látott vendégül Debrecen a két város között létrejött testvérvárosi megállapodás első lépéseként, számolt be róla a dehír.hu. A fiatalok több programon is részt vettek a Cívisvárosban, ahol betekintést kaphattak Debrecen életébe is, megismerhették a város nevezetességeit. A testvérvárosi kapcsolat kialakításáról nemrég született megállapodás Debrecen és az ukrán város között. A mostani látogatás pedig ennek egyik első konkrét programja volt. Mint fogalmaztak, a testvérvárosi szerződés alapján a két város többek között előmozdítja a gazdaság és a kereskedelem, a tudomány és technológia, az oktatás, valamint a kultúra, a turizmus és a sportterületeken folytatott cserekapcsolatokat és együttműködést. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta a rádiónak Rozbányi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban el végezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
2: Hajdúszoboszló a 15 000 fő feletti magyar városok között a 15. helyen szerepel az Egyensúly Intézet 2026-os településindexében. Az elemzés több mint 360 000 statisztikai adat és 53 indikátor alapján vizsgálta 3154 magyar település és 23 budapesti kerület gazdasági, társadalmi és infrastruktúrális fejlettségét. A város 2014 óta 11,2 indexponttal fejlődött. Az intézet Hajdúszoboszlót Hajdú-Bihar megye hajtótelepüléseként azonosította, vagyis olyan gyorsan fejlődő településként, amely gazdasági súlya és térségi szerepe révén a megye eredményeire is hatással lehet, írt a bejegyzésében Cegvédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Eszortan csapadék is kialakulhat. A légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz. A hír

zenei kedvencek szólnak a péntek délelőttben, itt a Best FM-en a 104.6-on, 4:12 lesz hamarosan, Rúzsa Magdi készülődik, ahogy mi is készülődhetünk a mai éjszakára, izgalmas estének nézünk elébe, ugyanis ma veszi kezdetét a Kutatók Éjszakája országos programsorozata. Több mint 60 településen országszerte, mint egy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várják 2000-nél is több programmal a látogatókat. Hogy mi minden várható a most tartoló országos rendezvény sorozaton, milyen érdekességek, arról nem sokára beszámolok, előtte viszont zenélünk, már egy szerelmes dallal folytatjuk. Rúzsa Magdi és Tosz Hidegi közösével, itt a 104.6-on.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotellicium.com/étterem oldalon.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: Szeptember 26-a 27-e. Driftover Fest, Kummadaras. Brutális drift csaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Drift Masters versenyző. Infók kummadarasdrift.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy.
10: Bárhol is vagy.
5: Ott van veled.
1: A Best FM.
5: A Best FM.

A Best FM szól a 104.6-on, hogy milyen izgalmas programra készületünk ma este, azt már beharangoztam az óra elején. Nos, csak nem 200 ingyenes programmal készült a Debreceni Egyetem a kutatók éjszakájára. Az intézmény már 19. alkalommal csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz, a kutatók éjszakájához, ahol ma éjszaka olyan helyekre is bepillanthatunk, ahová máskor egyáltalán nem. Programokat minden korosztály számára a Debreceni Egyetem csak nem valamennyi kampuszán szerveznek, vagyis a debreceni helyszínek mellett a nyíregyházi, a hajdúböszörményi és a szolnoki kampuszokon is várják a látogatókat. Látványos kísérletekben idén sem lesz hiány, a szervezők rendkívül színes kínálattal készültek az idejében is, kiberbiztonsági szabadulószoba, teleportálás, MI alapú látványtechnológiák és tudományos stand-up is várja az érdeklődőket a pénteken startoló országos rendezvénysorozaton. A kétnapos rendezvénysorozat célja a tudomány népszerűsítése és a társadalom felkészítése az innovációra az oktatáson keresztül. Mindenképpen legyenek ott, hogyha tehetik a kutatók éjszakáján. Hétvégén majd kipihenik az ezzel járó fáradalmakat. A Gypsy Kings és a Bamboléjó indult el. A zenei kedvencek között 12:30 van, egy fél órán maradt még a délelőttből. A Füredi út pedig továbbra is le van zárva a Böszörményitől egészen a Dózsa-Györgyig, hogyha tehetik, akkor kerüljenek.

napos órákra is készülhetünk, szóval már nem sok borongós időnk lesz, egy viszont biztos, hogy déltől kezdetét veszi a péntek déli kívánság műsor. Én várom zenei kedvenceket, üzenjenek a Best FM-en keresztül, itt a lehetőség 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-933-1046. Rihanna és Michael Jackson is érkezik még ebben az órában, ezt pedig már a Follow the Flow dalán nem tudja senki. Itt a Best FM-en találkozunk a hírek után, a déli kívánság műsorban.

0: kérni.
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Fókuszban a közlekedés, nagyobb szigor és új módszerek, Black Friday. Megkezdődtek az ellenőrzések, már tartanak a káposztásnapok Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szigorúbban ellenőrzik a közlekedési szabályok betartását Debrecen útjain, és új módszereket is bevezethetnek a szabálytalankodók kiszűrésére. Számolt be róla a dehir.hu. A város közgyűlésének ülésén szó esett a közlekedés biztonság helyzetéről és az ellenőrzések tapasztalatairól is. A rendőrség a jövőben nagyobb figyelmet fordítana többek között a gyorshajtásra és az egyéb veszélyes közlekedési szabálysértésekre. A cél a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának javítása Debrecenben, fogalmazott a portál. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta a rádiunknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
2: Elkezdődtek a hatházi káposztásnapok Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A kétnapos esemény középpontjában a káposztás ételek állnak, a program egyik kiemelt része pedig a szombati főzőverseny lesz, amelyen a helyszínen elkészített ételeket és a főzőhelyek kialakítását is értékeli a zsűri. A rendezvényen zenei fellépőkkel is készülnek, a programokat koncertek, sportbemutatók, gyermekprogramok és gasztronómiai események egészítik ki, a rendezvényre pedig ingyenes a belépés, fogalmazott a portál. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra lesz fortan, de számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
4: Célállomás
1: Debrecen.
4: Pozíció
1: 104,5.

0: believes in you. Best FM kívánságműsor.
1: A péntek déli kívánságműsor szól a Best FM-en a 104.6. Moncsi üzenete érkezett. Sziasztok! Szabinát szeretném köszönteni, a legjobb barátnőmet. Mi már 15 éve vagyunk elválaszthatatlanok. Eleinte nem kedveltem, de aztán megismertem az igaz énjét, és azóta is töretlenek vagyunk. Isten értesse sokáig, Desdalát küldeném neki. Nagyon szép volt ez a baráti vallomás, én pedig hozom a kérdalt a születésnaposnak.

0: Rebekkel.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
2: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő! Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel.
6: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe!
5: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hello, we are Imagine Dragons.
10: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
11: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
12: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
12: A Best FM.

Derűs délután, szuper napot mindenkinek, fél egy után 2 perccel. A déli kívánság műsor szól itt a Best FM-en Szabó Anitával és az önök zenei kedvenceivel. Renitől érkezett Viber üzenet, sziasztok! Az Alföld Kincse összes dolgozójának szeretnék küldeni egy nagyon jó számot, és üzenem nekik, hogy legyenek nagyon vidámak. Puszi, Reni, ez az üzenet érkezett, én pedig Lady Gagától. Indítottam el ezt a nagyon jó számot, érkezik a Poker Face, kisütött a nap is, úgyhogy semmi probléma, hamarosan pedig sokaknak a munkaideje is lejár, és érkezik a hétvégén. No, ennek örömére is kérhetnek egy dalt tőlem, a Forró Drót 500-540.

0: kívánság műsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Best FM Rádió.
2: Hello, Nitro, Tibi vagyok. Szeretnél DJ-t,
1: Kinek küldjük, Tibi?
2: Az illata, meg.
1: Köszönjük szépen, Tibi, szép napot!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet Debrecenben. Felszámolják az illegális szemétlerakót Balmazújvárosban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégig a Magyar Állam Kincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldi ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztály vezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
2: Ismét nőttek a lakásárak Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Megjegyezték, a Kelet-Magyarország ingatlanpiacon eltérő folyamatok figyelhetők meg. A Cívisvárosban pedig a lakásárak változása más képet mutat, mint több környékbeli településen. Az ingatlanpiaci adatok alapján ugyanakkor Debrecenben továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet, és egyre több az ilyen irányú befektetés, különösen az egyetemhez közeli városrészekben. A változásokat az ingatlanpiac alakulása és a helyi kínálat mellett az országos folyamatok is befolyásolják, fogalmaztak. Felszámolják a Malom utcai illegális szemétlerakót Balmazújvárosban, számolt be róla a Varga Marina a település polgármestere közösségi oldalán. A Városgazdálkodás az önkormányzat kérésére megkezdte a terület megtisztítását, a munkához pedig 3 egyenként 30 köbméteres konténert biztosítottak. A teljes mennyiségű hulladék elszállítására ez várhatóan nem lesz elegendő, mivel a legutóbbi takarítás óta ismét jelentős mennyiségű szemét halmozódott fel. A polgármester szerint a területre térfigyelő kamerákat helyeztek ki, a takarítás követően pedig a polgárőrség is fokozottan figyeli majd az érintett útszakaszokat. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
0: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500 540.

0: Debrecen zenei kedvencei a péntek délutánban, 1:45 előtt egy picivel a House of Pain és a Jump Around. Dávid kérésére játszottam a déli kívánság műsor második órájában. Üdv mindenkinek, én Szabó Anita vagyok. Kitartás még a melóban, jó utat mindenkinek, ne felejtsenek el egy üzenetet dobni az utakról, hogyha van mit közölni a többi közlekedővel. 500-540 a forró drót, a vonalban pedig egy hallgató, már is elmondja, hogy milyen dallal megyünk tovább. Szia, szia!
1: Szia, kérném szépen a péntek az én napom számot, és kellemes hétvégét.
0: Mi is ezt kívánjuk neked is, és örülök, hogy hívtál.

A péntek déli kívánság műsort nem csak ezt egyébként, bármelyiket azért is szeretjük nagyon, mert olyan jó kis dalokat tudnak kérni, és olyan jó kis időutazásokban tudunk részt venni. Önök által most például Zsoltól érkezett egy üzenet. Sziasztok! Szeretném küldeni a Happy Gangtől a Kérek egy kulcsot a szívedhez című számot Claudia papának. Üzenem neki, köszönöm szépen, hogy velem vagy, és boldog évfordulót kis vadhajtásom. Előre is köszönöm, jött az üzenet Zsoltól, hogyha valaki a 90-es években azt mondta, hogy kérek egy kulcsot a szívedhez, azért ez már egyértelmű randi meghívásnak számított. És a Happy Gang 95-ös láger az tipikusan az a dal, amitől néhány perc alatt már is visszaugrunk a 90-es évek közepébe.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Te is szeretnék kérni itt a fiúknak, mert dolgozunk, aztán hallgatnánk valami jó kis

Majka Körtész, Király Viktor és a Füttyös indult el itt a Best FM-en. Igazából ez az egyetlen dal maradt már csak. A péntek déli kívánság műsorból Csillának hozom a dalt, akik éppen az irodában fagyoskodnak. Ahol nem süt be a nap, azért ott már egy kicsit hűvös lehet az időjárás, úgyhogy lehet felmelegedni odakint, mert hál' Istennek nagyon szépen kisütött a nap. Mozogni egy kicsit így ebéd után, és újra bebútolni egy kis melóhoz, még remélem, hogy nem sok van senkinek a munka végéig. Nekem itt a vége. Ezzel a dallal köszönök el önöktől, és kívánok mindenkinek csodás hétvégét. A zenei kedvencekkel a folytatásban is Balogh Vili a teret nem sokára itt a Best FM-en, az elmúlt 4 órában pedig Szabó Anitát hallották.

0: Harkivi gyerekeket láttak vendégül Debrecenben, fókuszban a Merák elleni küzdelem. Jó szerepelt Hajdúszoboszló a település indexben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Harkivi gyerekeket látott vendégül Debrecen a két város között létrejött testvérvárosi megállapodás első lépéseként. Számolt be róla a dehír.hu. A fiatalok több programon is részt vettek a Cívisvárosban, ahol betekintést kaphattak Debrecen életébe is, megismerhették a város nevezetességeit. A testvérvárosi kapcsolat kialakításáról nemrég született megállapodás Debrecen és az ukrán város között. A mostani látogatás pedig ennek egyik első konkrét programja volt. Mint fogalmaztak, a testvérvárosi szerződés alapján a két város többek között előmozdítja a gazdaság és a kereskedelem, a tudomány és technológia, az oktatás, valamint a kultúra, a turizmus és a sportterületeken folytatott cserekapcsolatokat és együttműködést. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon. Mondta a rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
0: Hajdúszoboszló a 15 000 fő feletti magyar városok között a 15. helyen szerepel az Egyensúly Intézet 2026-os település indexében. Az elemzés több mint 360 000 statisztikai adat és 53 indikátor alapján vizsgálta 3154 magyar település és 23 budapesti kerület gazdasági, társadalmi és infrastrukturális fejlettségét. A város 2014 óta 11,2 indexponttal fejlődött. Az intézet Hajdúszoboszlót Hajdú-Bihar megye hajtótelepüléseként azonosította, vagyis olyan gyorsan fejlődő településként, amely gazdasági súlya és térségi szerepe révén a megye eredményeire is hatással lehet, írt a bejegyzésében Ceglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban, napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ezhortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
3: A megbízható alap.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
6: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
7: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
15: Bárhol is vagy,
16: bárhol is vagy,
15: ott van veled
17: a Best FM.
15: A Best FM.

0: hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Hello mindenkinek! Kezdjük meg a délutáni műszakot, bár nem ezzel a hírrel szeretük volna kezdeni.
1: Hello! Egy balesetet szeretnék bejelenteni. A 4-esen a köszönetőnél, Apafán a lőtérnél egy súlyos baleset van. Még nem érkeztek a rendőrök, a mentők. Nagy a túlódás. Telibe vágtak egy autót, ami súlyosan nem tudták még kiszabadítani a betörőket, elég csúnya volt a látvány. Gyerekek kiszakadtak, stb. Stb. Óriási a tömeg, már egészen lent van vallak fölött, meg a dugó.
0: Igen, köszönjük szépen. Tehát a 4-esen Apafánál történt egy baleset. Időközben már itt azt írják a hallgatóink, hogy teljes útzár van azóta. Figyeljük az eseményeket. Igyekszünk segíteni mindenkinek a közlekedésben. Óvatosabban.

0: Fókuszban a közlekedés, nagyobb szigorítás, új módszerek, Black Friday. Megkezdődtek az ellenőrzések, már tartanak a káposztás napok Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Szigorúbban ellenőrzik a közlekedési szabályok betartását Debrecen útjain, és új módszereket is bevezethetnek a szabálytalankodó kiszűrésére. Számolt be róla a dehir.hu. A város közgyűlésének ülésén szó esett a közlekedés biztonság helyzetéről és az ellenőrzések tapasztalatairól is. A rendőrség a jövőben nagyobb figyelmet fordítana többek között a gyorshajtásra és az egyéb veszélyes közlekedési szabálysértésekre. A cél a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának javítása Debrecenben, fogalmazott a portál. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta a rádiunknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
0: Elkezdődtek a hatházi káposztás napok Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A kétnapos esemény középpontjában a káposztás ételek állnak, a program egyik kiemelt része pedig a szombati főzőverseny lesz, amelyen a helyszínen elkészített ételeket és a főzőhelyek kialakítását is értékeli a zsűri. A rendezvényen zenei fellépőkkel is készülnek, a programokat koncertek, sportbemutatók, gyermekprogramok és gasztronómiai események egészítik ki, a rendezvényre pedig ingyenes a belépés, fogalmazott a portál. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra lesz hordtan, de számíthatunk Hajdúbiarban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! Ez a Best a 104.6-on. Péntek délután 3 óra van, innentől kezdve dolgozni most már csak saját felelősségre, inkább kezdjük magunkat szépen lassan hétvégi hangulatba hozni. Ehhez itt leszünk a legütősebb zenékkel. Sákirával kezdünk, jön a Vakavak.

0: Rádiót hallgatják a 104.6-on, és hát sajnos elég eseménydúsan kezdődött a ma délután az utakon. Ugye a legfontosabb most per pillanat, hogy a 4-esen Apafánál történt egy baleset. Nagyon nagy torlódást jelentenek a hallgatóink, pár perccel ezelőtt még teljes útzár volt ott. Aztán sajnos baleset van a Móricz-Zsigmond úton is, ezt pár perccel ezelőtt írta meg nekünk Melinda, illetve azt sem árt azért tudni, hogy...
1: Sziasztok, Misi vagyok, és a Szabó Kálmán utcán mér a Trafibox, óvatosan mindenki.
2: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Én nem bánnám, hogyha a közlekedéssel kapcsolatban azért több izgalom már nem lenne ma délután, de ez sajnos nem kívánság műsor. Bármi van, hívjanak, írjanak 3933 1046 vagy 505 540. Figyelünk, és közben nyomjuk a legjobb zenéket is. Jön a Hooligans!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
4: Igen!
3: Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
5: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
6: Igen.
5: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
6: Óriási.
5: A Mika Pércsi út 73/C-ben.
7: Így van, gyerek.
8: Szeptember 26-27-e Drift Over Fest, Kummadaras, brutális drift csaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Drift Masters versenyző. Infók kummadarasdrift.hu.
9: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
10: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
11: A reklám után újra.
12: Debrecen zenei kedvencei.
11: Megállás nélkül.
13: Hi, this is Craig David.
14: Hey, this is Kylie.
15: Király Viktor vagyok.
16: Hi, this is Madonna.
17: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
11: Ez a Best FM.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

0: ez a Best FM, Debrecen kedvencei a 104-on szólnak, és ha még valaki ez nem jutott volna el a hír, sajnos baleset történt a 4-esen Apafánál, a mi híreink szerint még tart a teljes útzár, de megköszönöm, hogyha valaki frissíti az infóinkat onnan, 500-540 a forró drótunk.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: És nem mondhatjuk, hogy unalmas a mai nap a városban, délelőtt például a második világháborús bombát találtak, a Füredi úton útépítés közben egy markoló ütközött bele, azonnal lezárták a környéket, a tűzszerészek kiérkeztek, és viszonylag hamar megoldották a problémát, hál' Istennek az ijegységen kívül semmi más nem történt. Figyelünk mindenre, ami Debrecenben történik, és közben egy bombasláger folytatjuk Varga Viktor és a Szőkével.

0: ezt a filmet hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, egyértelműen a közlekedés a mai fő témánk.
1: Nem tudom, tudjátok-e, hogy az egyetemnél a klinika sarkán, ahol a Tevával találkozik, rendőrök irányítják a forgalmat. Iszonyú nagy a dugó, mert a befele jövő forgalom teljesen már a körforgalomnál van a vége.
0: Igen, ez valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy ugye baleset történt a 4-esen Apafánál, tart a helyszínen és a műszaki mentés, azt mondják a hallgatóink, hogy még mindig teljes útzár van, és valószínűleg a rendőri tereléssel pont azt akarják megakadályozni, hogy a Pallagi úton oda menjenek kifelé az autósok. Figyelünk, amint bármi változik, azonnal szólunk önöknek. Úgyhogy ezért is érdemes a Bestet hallgatni, meg a jobbnál jobb zenékért is. Nagy Bogi és Des, és a Jól leszek újra.

leszámazott és Tina Turner és a Cosa della Vita. Ez a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Mondjuk el még egyszer, mert ez nagyon sokakat fog érinteni. Baleset történt a 4-esen Apafánál. Mi úgy tudjuk, hogy még mindig teljes útzár van, úgyhogy arrafelé ne is próbáljanak jelenleg közlekedni, ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé. Tehát a 4-esen Apafánál ez a helyzet. Sokkal vidámabb téma, hogy holnap viszont egy nagy táncparketté változik Debrecen belvárosa. Latin fiesztát, Latin utcabát tartanak a Dusan Erdőr téren szombaton este 6-tól kb. 4-11-ig. Salsa, bachata, kizomba. Várnak mindenkit, azokat is, akik semmit nem tudnak ezekről a táncokról, mert hogy kezdőknek is ajánlják a programot. A holnapi Latin fiesztával egyszerre búcsúztatják majd a nyarat, és nyitják a táncos tanévet. Szóval holnap este 6-tól 10-ig Latin fiesta, Latin utcavál a Dusan Erdőr téren. Jó bulizást mindenkinek! Táncos zenék jönnek nálunk is, például a Maroon 5 és Christina Aguilera és a Moves Like Jagger, előtte pedig a Groove House és a Vándor.

0: 4-6-ot hallgatják, és egy kicsit részletesebben arról, hogy pontosan mi történik a 4-esen. Ugye ott van egy baleset, ami miatt most az egész városnak a forgalma felkavarodott. A hatóságok a hivatalos jelentésükben azt írják, hogy a külső Kassai úton, vagyis a 4-es főút 231-es kilométerénél ütközött két személyautó, hogy nagyjából egy órával ezelőtt. Az egyik autóba valaki beszorult, őt a tűzoltóknak kellett kimenteniük, és a mentők elszállították. Jelenleg is tart a műszaki mentés és a helyszínelés, és a mi híreink szerint még mindig teljes útzár van, tehát ott egyőre nem lehet áthaladni. Vigyázzanak magukra. Igyekszünk mindenről beszámolni önöknek, közben jönnek az egyéb hírek is, meg jön Taylor Swift is nem sokára. Jön majd a The Fate of Ophelia, ezzel nyitjuk a hétvégét.
1: Továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet Debrecenben, felszámolják az illegális szemétlerakót Balmazújvárosban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégig a Magyar Állam Kincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta a rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztály vezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: Ismét nőttek a lakásárak Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Megjegyezték, a Kelet-Magyarország ingatlanpiacon eltérő folyamatok figyelhetők meg. A Cívisvárosban pedig a lakásárak változása más képet mutat, mint több környékbeli településen. Az ingatlanpiaci adatok alapján ugyanakkor Debrecenben továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet, és egyre több az ilyen irányú befektetés, különösen az egyetemhez közeli városrészekben. A változásokat az ingatlanpiac alakulása és a helyi kínálat mellett az országos folyamatok is befolyásolják, fogalmaztak. Felszámolják a Malom utcai illegális szemétlerakót Balmazújvárosban, számolt be róla a Varga Marina a település polgármestere közösségi oldalán. A város gazdálkodás az önkormányzat kérésére megkezdte a terület megtisztítását, a munkához pedig 3 egyenként 30 köbméteres konténert biztosítottak. A teljes mennyiségű hulladék elszállítására ez várhatóan nem lesz elegendő, mivel a legutóbbi takarítás óta ismét jelentős mennyiségű szemét halmozódott fel. A polgármester szerint a területre térfigyelő kamerákat helyeztek ki, a takarítás követően pedig a polgárőrség is fokozottan figyeli majd az érintett útszakaszokat. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
0: Köszönjük a híreket, 4 óra van, ez itt a Best FM, most fog megindulni a város hazafelé. Mondom a legfontosabb tudnivalót, baleset történt a 4-esen Apafánál, hát kb. A lőtértől egészen a Foci Akadémia környékéig teljes útzár van jelen pillanatban. Erre készülnek, hogyha arra felé szeretnének hazajutni. Igyekszünk mindenben segíteni önöknek, közlekedési infókat elfogadunk, az 500-540-en tudnak hívni. Egyébként pedig jön Taylor Swift és a Fate of Ophelia.

0: ez a Best FM. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Nem is tudom, hogy hol kezdjük a közlekedési infókat. Ugye talán az a legfontosabb, hogy a 4-esen Apafánál történt egy baleset, tart a helyszínelés. A legfrissebb híreink szerint nagyon-nagyon lassan, de időnként már ott átengedik az autókat, de az a legjobb, hogyha kerülnek másfelé. Rendőr irányít a Móricz Zsigmondot és a Pallagi út kereszteződésében, ez könnyen lehet, hogy összefüggésben van a balesettel, hiszen aki arrafelé megy, az nagy eséllyel pont a 4-esre a baleset helyszínére jutnak ki. Rendőrök irányítanak a Füredi és a Nádor utca kereszteződésében is, és működik a Trafibox a Szabó Kálmán utcán. Így állunk most odakint.
1: Jó utat kíván! A Best FM.
2: A Best FM.
0: És mi újság ide bent? Nálunk mindjárt jön Elton John és az I'm Still Standing.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Egy fotó, egy emlék, egy különleges ajándék. Unikever, ahol minden személyessé válik. Minőségi fotónyomtatás, igazolványképkészítés, gravírozás, egyedi ajándékok. Unikever, Debrecen, Osankorzó.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
6: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal, Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
8: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
9: civisbeton.hu
8: A megbízható alap.
10: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
11: Hi, we're the Pussycat Dolls.
12: Hi, this is Lionel Richie.
13: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
14: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
15: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
15: A Best FM.

0: Best FM, 104.6, jó utat hazafelé mindenkinek, 2:05. Ha ma már csak egyetlen dalt hallgathatnának meg, akkor az melyik lenne? Na, amelyik most az eszükbe jutott, azt kérjék tőlünk. Nem sokára indul a kívánságműsor, 5-től 7-ig szabadon lehet garázdálkodni a zenék között, de már is hívhatnak.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: Csörögjenek, kérjenek dalokat. 5-től 7-ig kívánságműsor. Ez pedig a Heart slágere, az Alone.

A 104-ot hallgatják, jó utat hazafelé mindenkinek, legyenek nagyon óvatosak és türelmesek a délutáni csúcsforgalomban. Egy kis foci. Ugye az NBA-ben most ezen a hétvégén és jövő hétvégén is szünet van a válogatott meccsei miatt, viszont a kislokinak lehet szurkolni. Az NB3 északkeleti csoportjában ők holnap a Tiszafüredet fogadják. A meccs a Pallagi Encő központban lesz szombaton délután 3-kor, úgyhogy oda ki lehet látogatni, és lehet szurkolni a fiataloknak, tehát holnap délután 3-tól a Pallagi Encő központban DBSC 2 Tiszafüred. Hajrá Debrecen! És hajrá Best FM! Nálunk pedig 5 órától kívánságműsor. Már jövögetnek a kérések, csak így tovább. Hívjanak az 500-540-en és adják le a rendelést. És közben, mivel mégiscsak az eredeti a legjobb mindenből, jön a Faithless és az Insomnia.

ez itt a Best FM Debrecen kedvencei, a 104.6-on szólnak, és eddig a pillanatig volt nekünk is beleszólásunk a zenébe. Mostantól önök jönnek, a következő két órát a hallgatóink szerkesztik. Hölgyeim és uraim, kezdődjön a kívánságműsor!

0: Hívjanak, este hétig kívánság műsor.
1: A legfrissebbek az utakról.
2: És sajnos még egy balesetről kell beszámolnunk. Most írták meg többen is nekünk, hogy a négyesen Ebesnél történt valami, ami híreink szerint keresztben van egy busz az úton, ez okoz most ott torlódást a négyesen Ebesnél. Természetesen igyekszünk mi hamarabb megtudni, hogy pontosan mi a helyzet arrafelé. Nagyon vigyázzanak magukra az utakon.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotelicium.com/étterem oldalon.
4: Bennünk, B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
3: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék falitöltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
4: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
6: Arkivi gyerekeket láttak vendégül Debrecenben, fókuszban a Merrel elleni küzdelem. Jó szerepelt Hajdúszoboszló a település indexben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Markivi gyerekeket látott vendégül Debrecen a két város között létrejött testvérvárosi megállapodás első lépéseként, számolt be róla a dehír.hu. A fiatalok több programon is részt vettek a Cívisvárosban, ahol betekintést kaphattak Debrecen életébe és megismerhették a város nevezetességeit. A testvérvárosi kapcsolat kialakításáról nemrég született megállapodás Debrecen és az ukrán város között. A mostani látogatás pedig ennek egyik első konkrét programja volt. Mint fogalmaztak, a testvérvárosi szerződés alapján a két város többek között előmozdítja a gazdaság és a kereskedelem, a tudomány és technológia, az oktatás, valamint a kultúra, a turizmus és a sportterületeken folytatott cserekapcsolatokat és együttműködést. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulása a fővárosba. Október a Merrel elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merrel színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta a rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
7: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban el végezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
6: Hajdúszoboszló a 15 000 fő feletti magyar városok között a 15. helyen szerepel az Egyensúly Intézet 2026-os település indexében. Az elemzés több mint 360 000 statisztikai adat és 53 indikátor alapján vizsgálta 3154 magyar település és 23 budapesti kerület gazdasági, társadalmi és infrastruktúrális fejlettségét. A város 2014 óta 11,2 indexponttal fejlődött. Az intézet Hajdúszoboszlót Hajdú-Bihar megye hajtótelepüléseként azonosította, vagyis olyan gyorsan fejlődő településként, amely gazdasági súlya és térségi szerepe révén a megye eredményeire is hatással lehet, írt a bejegyzésében Cegvédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ez hortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.
1: És
4: Indul az esti kívánság műsor.
1: A Best FM.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
2: Balog István Vianos. Kezdődik a nap két legizgalmasabb órája, amikor önök válogatják a zenéket. A 39-33-104-6-ra írhatnak, az 500-540-en pedig hívhatnak. Már most is itt tornyosulnak előttem a kívánságok, például sziasztok, Noémi vagyok. Chris Cross-tól a Jumpot szeretném küldeni a férjemnek, Fecónak. Dal bekészítve jön majd. Előtte Charlie-tól a Nézz az ég felé, Diana kérésére fog már előkerülni. És az első telefonálunk is itt van már a vonalban. Parancsolj, szia!
8: Igen, én Benni vagyok, a Hello. Draculát kérem.
2: Nagyon jó, Tame Impala és a Dracula. Kinek szól?
8: Hát figyelj, nem leszek túl kreatív.
2: Na.
8: Mindenkinek, aki szereti, ma csak ennyire futja.
2: Jó, hát semmi baj, pénteken már ez is teljesítmény. Jó van, küldöm a dalt, köszönöm.
8: Nagyon köszönöm.
2: Ciao. Elkezdtük, ez már a kíváncsi. Check me, Mr. Best.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: Beleugrottunk a kívánság műsorba. Ez volt a Chris Cross és a Jump itt a 104.6-on a Best FM-en. Időnk van még, úgyhogy írjanak, hívjanak.
1: Ha te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek.
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Már bekészítettem Edit kérését. Nem sokára jön Freddie Mercury és a The Great Pretender. Viszont előtte állandó dalkérőnk Gizmo a vonalban. Szia!
3: Robin, most Gizmo vagyok, szeretném kéne egy gyógyító dalt.
0: Beteg vagy?
3: Á, beteg vagyok, igen, beteg lettem már.
0: Influenza? Munkaundor?
3: Nem, tonkom, meg szédelgek, meg összekaptam valami nyabaját.
0: Hát azt ilyenkor most könnyű egyébként így összeáll. Na, mit küldjek neked?
3: Azon az éjszakán, zapradzsak.
0: Micsoda?
3: Zapradzsak, azon az éjszakán.
0: Ezt most addig megvárom, még így náltásan kimondod. Addig nem megyünk haza, addig nem jön a dal. Jó van, nem kínozlak. Jó bulás neked. Hello, hello.
3: Hello, hello.
0: A Zaporozsetsz és az azon az éjszakán. Ez jön mindjárt a Bestán.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem ajánlott. Reklám.
5: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
6: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
5: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
7: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
8: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
9: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elem választékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
10: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
13: Hey, I'm Dua Lipa.
14: Hey, this is Justin Timberlake.
15: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
16: Hello, I'm Phil Collins.
11: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
11: A Best FM.

0: ezt a FM-et hallgatják. 5-től 7-ig kívánság műsor minden este. Kezdjék a hétvégét a kedvenc dalukkal. Csörögjenek ide az 500-540-re, vagy írjanak.
1: SMS és Viber számunk 30-933-1046.
0: Balázs éppen úton van Budapestről hazafelé Debrecenbe. Ehhez kérte a Róttól a világcsavargót. Vigyázz magadra az utakon. Jó utat neked. És a következő telefonunk is velünk van. Haló, kívánság műsor, tessék.
2: Sziasztok, Ferenc vagyok.
0: Hello.
2: Egy számot szeretnék kérni. A Represent Kubát.
0: Nagyon jó. Hova küldjük?
2: Hallottam nálatok, hogy lesz az a holnapi Latin utca bál.
0: Igen, holnap a Dusanádra téren.
2: Ott leszünk a feleségemmel, és hát akkor hangolódjunk rá.
0: Ó, jól van. Represent, represent, Kuvá, küldöm nektek. Hello, hello.
2: Köszönöm. Jó hétvégét.
0: Ez a Best of FM kívánság műsora. Csak ide kell csörögniük. 500-540.

0: Hello Debrecen, ez a két óra az önöké, ezerrel pörög a Best FM kívánság műsora.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Ezt hívják, vagy írjanak.
1: SMS és Viber számunk 30-933-1046.
0: És akkor nem sokára jön Szia és az Unstoppable, Hajnalka kérte saját magának, szeretné meghallgatni, és egy újabb telefonáló is befutott közben. Best FM kívánság műsor, tessék, szia!
2: Szia, én Tímán vagyok.
0: Parancsolj, hallgatlak.
2: És a Neotontól kérem az I Love You.
0: Amit kinek küldünk, hova szól?
2: Hát a szerelmemnek Istvánnak.
0: Mit üzensz neki?
2: És azt üzenem neki, hogy I love you.
0: Szinte sejtettem, hát mást is üzenhetnél ezzel a dallal. Rendben van, megbeszéltük, jön a Neoton, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: Best FM kívánság műsor.
1: Sziasztok! Egy bulizós magyar számot szeretnék kérni. Küldöm Tamarának, Ebitnek, Hajninak és Szendinek. Köszönöm szépen!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
2: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával várt operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
4: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
5: Igen.
4: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
5: Óriási.
4: A Mikepercsi út 73/C-ben.
3: Így van, gyerek.
1: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Fókuszban a közlekedés, nagyobb szigor és új módszerek, Black Friday. Megkezdődtek az ellenőrzések, már tartanak a káposztás napok Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Szigorúbban ellenőrzik a közlekedési szabályok betartását Debrecen útjain, és új módszereket is bevezethetnek a szabálytalankodó kiszűrésére. Számolt be róla a dehir.hu. A város közgyűlésének ülésén szó esett a közlekedés biztonság helyzetéről és az ellenőrzések tapasztalatairól is. A rendőrség a jövőben nagyobb figyelmet fordítana többek között a gyorshajtásra és az egyéb veszélyes közlekedési szabálysértésekre. A cél a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának javítása Debrecenben, fogalmazott a portál. Megkezdte a Black Friday akció országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta a rádiónknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, 100%-os leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
7: Elkezdődtek a hatházi káposztás napok Hajdúhatházon, számolt.

0: Jó hétvégét mindenkinek, ez a Best FM, a kívánság műsort hallgatják, de a kívánság műsort nem csak hallgatni kell, hanem szerkeszteni is. 3933-1046 vagy 500-540. Kolos például azt üzeni a tesójának, Kirának, hogy fel a fejjel, és küldi neki Tóth Abigailtől a rabmadarat. Viszont előtte még kíváncsian várom, hogy mit játszhatunk Bélának. Szia!
1: Szia, Béla vagyok, Samson kedves. Kágyzöldítő kéne, mert Kolomisztó V. Mindenkinek szeretettel küldöm, és a rajongóknak, meg a barátaim, baráti társaságnak, hogy ennyit kérek.
2: Best FM kívánságműsor.

0: itt a Best FM, jó hétvégét mindenkinek, a kívánság műsor sűrűjében vagyunk, hívjanak az 500-540-en, vagy dobjanak egy gyors üzenetet a 3933-1046-ra. Gyuszi azt írja, hello, sziasztok, a szerelmemnek, Katalinnak szeretnék küldeni egy dalt, Adéltól a hellót, szeretem őt, köszönöm, hogyha lejátszátok. Nagyon szívesen lejátszom nektek természetesen, viszont előtte még egy kérés.
1: Szia, Viri, Zsuzsa vagyok. Szeretném kérni a kicsi gyerek közelebb, nem tudom ki énekli, és küldeném, aki szereti, és magamnak.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra. Hello.

0: hogy jobban pörögjön a munkaidő.
1: Jöjjön egy újabb best-of listás.
0: Jöjjön egy újabb best-of listás.
2: I worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in the

0: 104 Best FM, 5-től 7-ig kívánság műsor. Önök válogatják a zenéket, válogathatnak SMS-ben vagy Viberen. 3933-1046 vagy csöröketnek.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Angéla és Dóri még egy kis nyarat szeretne ide varázsolni Eszvet slágerével, ugye majd a Shine, és közben a vonalban pedig, halló, szia!
2: Szia, Dóri vagyok, és számot szeretnék kérni.
3: Parancsolj!
2: Nem hiszek.
3: Kinek küldöd?
2: A barátnémnek, az anyukámnak és a családomnak.
3: Köszönöm szépen, szia!
2: Én köszönöm, szia!
0: Alex és Nagy Bogi és a Nem hiszek. Jó, hogy ez a dal is előkerül ma. Ez a Best kívánság műsora. Este 7-ig önök szerkesztik a zenét.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Ja, szeretnék kérni egy jó horgászós számot a barátaimnak. Péterem most lett 50 éves, aztán szeretnék kérni egy jó zenét neki. ACDC-től szeretném valamit. Köszönöm.

0: AC/DC és a Highway to Hell.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Hát itt a célegyenesben vagyunk, de igyekszünk minél több kérést teljesíteni, hogy ebben néhány percben még sok minden beleférjen. Például jó, majd Demjéntől a kell még egy szó. Eszter küldi a férjének Istvánnak. Laci azt írja nekünk, ha esetleg belefér a kívánságműsorban, akkor küldjem nektek Jan van Dától a Castles in the Sky-t. Nagyon jó, köszi szépen. Régi nagy kedvenc, mindjárt elővesszük. És, haló?
2: Jó estét, sziasztok! Szeretnék kérni egy zenét. Rúzsa Magditól az Aduá.
3: Kinek küldöd?
2: Szüleimnek.

0: Ezt a FM a 104.6-on. Damien és a kell még egy szó. Hát meg kellene, vagy még két óra hosszabb kívánság műsorozni, hogy mindenkinek a kérésére legyen időnk. Sajnos a mai kivi végére értünk. Elnézést kérek azoktól, akik kimaradtak. Nyugi, a hétvégén is lesz kívánság műsor, úgyhogy lehet majd dalokat kérni. Én mára elköszönök, örülök, hogy együtt rádiózhattunk. Ne felejtsék el, 8-tól top 40. Érdemes azt is hallgatni, úgyhogy a Best FM-en azért még zajlik az élet. Jó hétvégét mindenkinek, ciao.
1: Továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet Debrecenben. Felszámolják az illegális szemétlerakót Balmazújvárosban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégig a Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldi ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: Ismét nőttek a lakásárak Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Megjegyezték, a Kelet-Magyarország ingatlanpiacon eltérő folyamatok figyelhetők meg, a Cívisvárosban pedig a lakásárak változása más képet mutat, mint több környékbeli településen. Az ingatlanpiaci adatok alapján ugyanakkor Debrecenben továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet, és egyre több az ilyen irányú befektetés, különösen az egyetemhez közeli városrészekben. A változásokat az ingatlanpiac alakulása és a helyi kínálat mellett az országos folyamatok is befolyásolják, fogalmaztak. Felszámolják a Malom utcai illegális szemétlerakót Balmazújvárosban, számolt be róla a Varga Marina a település polgármestere közösségi oldalán. A Városgazdálkodás az önkormányzat kérésére megkezdte a terület megtisztítását, a munkához pedig 3 egyenként 30 köbméteres konténert biztosítottak. A teljes mennyiségű hulladék elszállítására ez várhatóan nem lesz elegendő, mivel a legutóbbi takarítás óta ismét jelentős mennyiségű szemét halmozódott fel. A polgármester szerint a területre térfigyelő kamerákat helyeztek ki, a takarítás követően pedig a polgárőrség is fokozottan figyeli majd az érintett útszakaszokat. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Arkivi gyerekeket láttak vendégül Debrecenben, fókuszban a Merák elleni küzdelem. Jó szerepelt Hajdúszoboszló a településindexben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Arkivi gyerekeket látott vendégül Debrecen a két város között létrejött testvérvárosi megállapodás első lépéseként. Számolt be róla a dehír.hu. A fiatalok több programon is részt vettek a Cívisvárosban, ahol betekintést kaphattak Debrecen életébe is, megismerhették a város nevezetességeit. A testvérvárosi kapcsolat kialakításáról nemrég született megállapodás Debrecen és az ukrán város között. A mostani látogatás pedig ennek egyik első konkrét programja volt. Mint fogalmaztak, a testvérvárosi szerződés alapján a két város többek között előmozdítja a gazdaság és a kereskedelem, a tudomány és technológia, az oktatás, valamint a kultúra, a turizmus és a sportterületeken folytatott cserekapcsolatokat és együttműködést. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merák színében rózsaszínben vonul majd keresztül a városon. Mondta a rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
1: Hajdúszoboszló a 15 000 fő feletti magyar városok között a 15. helyen szerepel az Egyensúly Intézet 2026-os településindexében. Az elemzés több mint 360 000 statisztikai adat és 53 indikátor alapján vizsgálta 3154 magyar település és 23 budapesti kerület gazdasági, társadalmi és infrastruktúrális fejlettségét. A város 2014 óta 11,2 indexponttal fejlődött. Az intézet Hajdúszoboszlót Hajdú-Bihar megye hajtótelepüléseként azonosította, vagyis olyan gyorsan fejlődő településként, amely gazdasági súlya és térségi szerepe révén a megye eredményeire is hatással lehet, írt a bejegyzésében Cegvédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Továbbra is változik, hogy idő várható Debrecenben és Hajdú-Biharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Elszórtan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.
0: A hírek után indul a zeneletöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
3: Stream Top 40.
0: Stream Top 40. Minden péntek este 8-tól
3: a Best FM-en.
0: Stream Top 40. A 40.

0: Alig, hogy megjelent, már szól is. Újdonság a Best FM-en.
1: Stream Top 40.
0: 36.

0: Stream Top 40.
1: Stream Top
2: 40. 33. Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: legtöbben kerestetek rá ezen a héten?
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj sláger listája a letöltéseitek alapján. 32.

0: Egy újabb topsláger.
1: Újabb topsláger.
2: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
0: Stream top 40.
2: 30.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM. Stream Top 40.
2: 27.

Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Stream Top 40. 23.

trendet. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj slágerlistája a szereletöltések alapján. 21.

0: Stream Top 40.
1: Fókuszban a közlekedés, nagyobb szigorítás, új módszerek, Black Friday. Megkezdődtek az ellenőrzések, már tartanak a káposztás napok Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Szigorúbban ellenőrzik a közlekedési szabályok betartását Debrecen útjain, és új módszereket is bevezethetnek a szabálytalankodó kiszűrésére. Számolt be róla a dehir.hu. A város közgyűlésének ülésén szó esett a közlekedés biztonság helyzetéről és az ellenőrzések tapasztalatairól is. A rendőrség a jövőben nagyobb figyelmet fordítana többek között a gyorshajtásra és az egyéb veszélyes közlekedési szabálysértésekre. A cél a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának javítása Debrecenben, fogalmazott a portál. Megkezdte a Black Friday akció országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta a rádiónknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, 100%-os leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Elkezdődtek a hatházi káposztás napok Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A kétnapos esemény középpontjában a káposztás ételek állnak, a program egyik kiemelt része pedig a szombati főzőverseny lesz, amelyen a helyszínen elkészített ételeket és a főzőhelyek kialakítását is értékeli a zsűri. A rendezvényen zenei fellépőkkel is készülnek, a programokat koncertek, sportbemutatók, gyermekprogramok és gasztronómiai események egészítik ki, a rendezvényre pedig ingyenes a belépés, fogalmazott a portál. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra lesz fortan, de számíthatunk Hajdúbiarban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is vele.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: trendet. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj slágerlistája a zeneletöltések alapján. 14.
1: Nagy záró kérdés, mi leszel, ha nagy leszel, mi szeretnél lenni?
2: Hát,

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en. 10.

0: Stream Top 40.
1: Továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet Debrecenben. Felszámolják az illegális szemétlerakót Balmazújvárosban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik évvégig a Magyar Állam Kincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldi ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: Ismét nőttek a lakásárak Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Megjegyezték, a Kelet-Magyarország ingatlanpiacon eltérő folyamatok figyelhetők meg, a Cívisvárosban pedig a lakásárak változása más képet mutat, mint több környékbeli településen. Az ingatlanpiaci adatok alapján ugyanakkor Debrecenben továbbra is jelentős a lakások iránti kereslet, és egyre több az ilyen irányú befektetés, különösen az egyetemhez közeli városrészekben. A változásokat az ingatlanpiac alakulása

is a helyi kínálat mellett az országos folyamatok is befolyásolják, fogalmaztak. Felszámolják a Malom utcai illegális szemétlerakót Balmazújvárosban, számolt be róla a Varga Marina a település polgármestere közösségi oldalán. A város gazdálkodás az önkormányzat kérésére megkezdte a terület megtisztítását, a munkához pedig 3 egyenként 30 köbméteres konténert biztosítottak. A teljes mennyiségű hulladék elszállítására ez várhatóan nem lesz elegendő, mivel a legutóbbi takarítás óta ismét jelentős mennyiségű szemét halmozódott fel. A polgármester szerint a területre térfigyelő kamerákat helyeztek ki, a takarítás követően pedig a polgárőrség is fokozottan figyeli majd az érintett útszakaszokat. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: The present Best FM. Szeretem. Hi, this is